0: Az elmúlt egy órában válogatott klasszikus zenét hallhattak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.
1: De a homokóra csak pereg-pereg.
2: Homokóra.
0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 30-án, csütörtökön, homokóra műsorunk második órájában. A mikrofonnál Parkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Henry Ford amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd ezután fellapozzuk a napkalendáriumát Bot Zsuzsával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

mai áhítatunk címe Őszinte szív, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyve, 16. rész, 9. vers. Mai áhítatunk szerzője Bob LaForge, amerikai testvérünk. A Mózes 4. könyvének 7. része az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túlérzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. A felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetők neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Mindegyiküket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Istent dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, imádatát, a szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Imádkozzunk! Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Bob LaForge, amerikai testvérünk. Imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Bot Zsuzsával.

Július 30-a az év 211. szökőjében 212. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 154 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1866-ban megnyílt az első hazai lovasút Pest, Szénatér, Újpest és Városkapu között a Pesti Közúti Vaspályatársaság üzemeltetésében. 1899-ben volt megrendezve az első vízilabda mérkőzés Magyarországon, Siófokon. 1919-ben a román csapatok átkeltek a Tiszán és megindultak Budapest felé. Két nap múlva elbukott a Magyar Tanácsköztársaság. 1932-ben megkezdődtek a 10. olimpiai játékok Los Angelesben. 1944-ben az amerikai légierő 300 bombázója két szőnyeg bombázást hajtott végre a Szigetszentmiklósi repülőgépgyár ellen. Nádas Ladány térségében a honi vadászrepülők két B-24 Libertátot lelőttek. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű holdkompja.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án születtek. 1730-ban látta meg a napvilágot Jelki András, magyar utazó, kalandor. 1863-ban született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. Az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik. Termékeny feltalálónak számít, nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. A Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei között volt. A nevéhez fűződő fordizmus nem csak az autógyártást, de az Egyesült Államok közlekedését és iparát is forradalmasította. 1947-ben látta meg a napvilágot Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam kormányzója, 1968-ban kivándorolt Amerikába. Első filmszerepét az 1969-es Herkules New Yorkban című filmben alakította. A Republikánus Párt képviselőjeként 2003-tól

11. volt Kalifornia államkormányzója. 1948-ban született Jean Reno, francia színész. 1954-ben látta meg a napvilágot Novák Emil, Balázs Béla díjas, magyar operatőr, filmrendező. 2004-ben a Sydney Tropfest mintájára Budapesten is megrendezte a Tropfilm Fesztivált a Kultiplexben, amely a 7 perces rövid filmek versenye. 1963-ban látta meg a napvilágot Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok filmsorozat egyik főszereplője. 1974-ben született Hilary Swank, Oscar-díjas amerikai színésznő, producer.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án szűntek meg létezni. 579-ben szűnt meg létezni első Benedek pápa. 1868-ban szűnt meg létezni Tompa Mihály, magyar költő, a népi nemzeti irodalom irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, valamint a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tompa a nevezetesebb költőink egyike, akit a közvélemény magukkal az illető költőkkel, Petőfi Sándorral és Arany Jánossal méltó társul tekintenek. 1897-ben szűnt meg létezni Ráth Károly ügyvéd, Budapest első főpolgármestere. 1912-ben szűnt meg létezni Meiji, japán császár, akinek az uralkodása Japán radikális politikai és szociális átalakulását jelentette.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Bot Zsuzsával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 30-án Judit és Szénia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Szénia görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Szénia volt a vendégnek nyújtott ajándékneve. Köszöntünk tehát július 30-án minden Judit és Szénia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie, az légy, aki vagy című dalával, Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben keresztény életfelekezet közirovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a János evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki. Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Isten bosszantó, az Isten számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus azért jött, hogy

életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek, a Teremtő Istennek az erejét, aki létrehozta a világot, a mi személyes üdvösségünk, megváltásunk Jézus Krisztusban nem kisebb jelentőségű, mint a világ maga, mint a világ teremtése. És Isten ezzel fordul ma hozzánk, hogy az ő szeretete nem egy lezárult állapot, hanem egy elkezdett, máig is felénk ható viszony. A világ számára minden egyes ember. Te vagy a világ, akiért odaadta a fiút. Nem érdemeljük meg ezt a szeretetet, ezért nagyon értékes. Nem az élményekért adta Jézust, hanem azért, hogy megmentsen minket, hogy el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne. Benne, mint az egyedüli megoldásban, az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Add, Urunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János evangéliuma harmadik fejezetének a 16. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Hol van Ábel, a testvéred? Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte. Nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt. Mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve 4. részének 9-től 15-ig terjedő verseiből szólt hozzánk Isten ígéje. Kain, az első gyilkos, úgy véli, nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat, ám kiderül, hogy nem. Egyszer egy apa, aki tolvaj és betörő volt, elvitte magával falazni a kisfiát. Mielőtt bemászott volna egy kerítésen, arra kérte fiacskáját. Te maradj kint az utcán, és jól figyelj, előre is néz, hátra is, nem jön-e valaki. Ha jön, fütyülj. És fölfelé is nézzek? Kérdezte a fiú. Erről a dimenzióról Kain is elfelejtkezett. Fölfelé nem gondolkozott, pedig Isten látta őt. Sőt, lefelé sem gondolkozott Kain, mert az Ábel vérét beivó föld is ellene tanúskodott. A vér a földről égre kiáltott. Ismét hangsúlyozom, nem az a lényeges, hogyan szólítja meg Kaint az Úr kívülről-e vagy belülről. Döntse el mindenki saját lelki ismerete előtt, melyik a megrendítőbb, kikerülhetetlenebb. Ha kívülről érkezik hozzánk a hang, vagy ha lényünk mélye felől, belülről. Az ősi szöveg üzenete az, hogy a hang eléri Kaint. A hang azóta is és szüntelen eléri Kain utódait. Hol kívülről, hol belülről, de eléri. Hol van Ábel, a testvéred? Tanulj lehetünk, hogyan szüli a gyilkosság a hazugságot és a cinizmust. Mert Kain válasza nem csak hazugság, hanem cinikus is. Nem tudom, eddig csak hazugság. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Az eredeti szöveg pontos lefordítása szerint pásztora vagyok én egy pásztornak? Ez már cinizmus. Már is van, lehet némi fogalmunk, mi szüli a cinizmust, ezt az égre és földre, embertestvérre nem tekintő, ember alatti magatartást. Engedtessék meg, hogy megismételjem a kérdést. Valóban, hol van a testvéred? A vér szerint való. Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Van-e mit ennie?
hogy van belül, legesleg belül? A napokban járt nálam egy fiatal ember. Elmondta, hogy az elmúlt napokban élete mélypontjára került, s a megőrüléstől való félelem fogja volt. Dermedten és egész testében reszketve ült albérleti szobácskájában, s már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor becsöngetett hozzá a bátyja, és ezzel lépett be. Nyugtalan voltam miattad, el kellett jönnöm. Mi van veled? A testvéri szeretetnek ez a mozdulata és kérdése elég volt, hogy kiemelje öcsét a halálos mélypontról. Mert a testvér úgy érezte, őrizője kell, hogy legyen a testvérének. Képzeljétek! Mesélte egy fölháborodott asszony a barátnőinek. Férjem kabátjában találtam egy marék pénzes utalványt, s kiderült, hogy minden hónapban egy kis pénzt küld a testvérének. Amikor felelősségre vontam, hogy tehet ilyet, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban, egyszerűen csak azt válaszolta, a testvérem. Mondjátok! Fordult barátnői felé, szinte magából kikelve, érv ez, a testvérem. Csak tovább kérdezem, feleljen mindenki magában erre a kérdésre úgy, ahogy tud. Érv ez, a testvérem. Az egyik strandon feltűnt egy vézna, serdülő kislány, aki egész nap ölében vagy a nyakában hurcolta béna lábú öccsét. Valaki résztvevően megkérdezte tőle. Nem nehéz? A válasz ennyi volt. A testvérem. Mondhatta volna, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz, de csak ennyit mondott. A testvérem. Szabad tovább kérdeznem? Hol van a lelki testvéred? A gyülekezetből, a közösségből. Hónapokig, talán évekig melletted ült, aztán egyik napról a másikra eltűnt. Hol lehet? Mindig mély örömmel tölt el, ha valaki megállít és mondani kezdi. Nem tetszik tudni? Mi van azzal a kissé szürke hajú és szomorú asszonnyal, vagy azzal a férfival, aki itt és itt szokott ülni, és hetek óta nem látom? Nem tudná megmondani a nevét és a címét? Még mindig szabad tovább kérdeznem? A magam szívét is. Hol van az ember testvérünk, a fele barát? Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megálltunk. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóablakot, és hátraszólt egy férfinak. Kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon. A megszólított védekezésül ezt válaszolta. Nem lesz az én könyökömnek semmi baja. Mire a vezető... Fügyülök a könyökére, de engem büntetnek meg, ha kilógatja. Ez legalább őszinte beszéd. Gondoltam, és míg a végállomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek. Ma nem így kellene lefordítani, budapestiül mondani, hogy fütyülök én a testvéremre, mindenre és mindenkire fütyülök, amiből, akiből nekem valami károm vagy hasznom nem származik. Íme a kaini cinizmus, mint világjelenség. De Kain felé elhangzik ennek az ítélete is. Most azért légy átkozott.
kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Majd később, ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Ennek a szövegnek van egy kortörténeti és egy szellemtörténeti jelentése. Kortörténeti jelentése az, hogy így ad magyarázatot az ősi szöveg a nomád életforma kialakulására. Kain leszármazottai, a keniták, valóban nomád, kóborló nép voltak. Hol itt, hol ott ütötték fel sátraikat. Nyugtalanul, sokszor az éhségtől űzve vándoroltak Édentől keletre, a Nód földjén. Nód nyugtalanságot jelent. Tehát nem helyet jelöl, hanem állapotot. A nyugtalanul ide-oda vándorló ember állapotát, akinek most már nem csak verejtékkel, hanem véres verejtékkel kell kicsikarnia a földtől a legszükségesebbet. A bevérzett földtől. Szellemtörténeti jelentése pedig az, hogy a gyilkos és a cinikusan hazug ember nyugtalan ember. Nód földjén, az örök nyugtalanság földjén, illetve állapotában kell élnie. Végül a 13-tól 15-ig terjedő versek jelentése a következő. Kaint, a cinikus testvérgyilkost, rémület járja át. Nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Valaki föltehetni a kérdést, ki az a bárki? Hiszen eddig csak Ádámról, Éváról és két testvérről hallottunk. Szövegünk az ősi, keleti szokás szerint csak a fiú születéséről ad hírt, és nyilván nem is mindegyikéről. Nyilvánvaló, hogy sok leány is született. Így például Mózes első könyve igen sok születésről beszél, de csak egyetlen egy leány születését említi, Diájét. Kain félelmére ez a válasz érkezik az Úrtól. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie, ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. A Biblia tanúsága szerint az Úr máskor is megjelölte azokat, akiket kiválasztott. Például Ezékiel próféta könyve 9. részének 4. versében a következőt olvassuk. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A Galata levél 6. részének 17. verséből így szól az íge, ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Jelenések könyve 7. részének 3-4-ig terjedő verseiben így olvassuk. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük
a mi Istenünk szolgáit, és hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. A Kain bélyeg tehát nem csak megbélyegzés, hanem elbélyegzés is. Azaz, még a testvér gyilkos is Isten tulajdona. Bárhol kódorog Nód földjén átkos nyugtalanságban, ott is vele van Isten. Micsoda mélységekig ér le az agapé. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a 139. Zsoltár 5-től 10-ig terjedő versei. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Kain Isten védelme alatt, mi keniták Isten oltalma alatt. Ha ebben a történetben Kainra nézünk, alig találunk vígasztalanabb és sötétebb fejezetet a Bibliában. De ha az Úrra, alig olvashatunk megrendítőbbet és vígasztalóbbat. Még Kainnal is így törődik az Isten. Ha meg is bélyegzi, ugyanakkor el is bélyegzi. Isten védjegye van rajta, rajtunk. Ha van ige, bibliai történet, amelynek elhangzása után jobban meg kell értenünk Jézus váltság halálát, akkor ez a történet Kain története, a keniták története, a mi történetünk. Mert Jézus váltság halálával tesz eleget Kain helyett, minden Kainok helyett, a szemet szemért, fogad fogért a törvénynek. Ábelért, minden Ábelekért, minden kiontott vérért. Önmagát adja a kereszten. Az adja önmagát áldozatul, aki vállalta, hogy pásztora legyen minden pásztorolásra szoruló embernek, testvére a testvértelennek, barátja a nyomorultnak, az örök Kain helyett. Halála előtt egyszer azt mondta, azt üzente a Nód földjén, a nyugtalanság földjén élőknek, és azt üzeni ma is minden bolyongó feszültségben élő és nyugtalan kenitának valahányan élünk Édentől keletre, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. János evangéliuma 14. részének 27. verse.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol van Ábel a testvére című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben Keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 30-án, csütörtökön, Homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Henry Ford, amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik.

0: A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan szempontok rovatunk múlt szerdai ismétlését sugározzuk, amelynek címe Egyetem vagy sem. Utána pedig a maradék időnkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat a Szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunk vendégei Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generációt fogja képviselni, és Kun Tamás, Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, aki a fiatalabb generációt képviseli. Mai témánk a menjek egyetemre vagy sem. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek titeket, itt van velem Mádli András, illetve Kun Tamás. Köszönöm, hogy újra elfogadtátok a meghívásomat. Mai témánk a menjek egyetemre vagy sem nagy kérdés, ami minden kamasz életében vagy 12-es életében fontos dolog lehet. Amikor ötletelni kezdtem erről a témáról, beírtam az egyetem szócskát a Google-re, és képzeljétek el, hogy előhozott egy olyan tesztet, aminek az volt a címe, hogy járjak egyetemre vagy sem, 10 kérdéssel. És így néztem, hogy oké, ezt én annó nem töltöttem ki, anélkül kezdtem el járni, de hogy vajon, ha kitöltöttem volna, akkor mi lett volna? Hirtelennyiben ki sem töltöttem. Amúgy az az igazság, hogy nem töltöttem ki, mert lehet, hogy akkor megbánnám az eddigi elmúlt 5 évemet. Úgyhogy nem töltöttem ki, de akkor elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ti jártatok-e egyetemre, és ha igen, akkor miért? Vagy jártok-e? Bocsánat, Tamás. És ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor meg miért nem?
1: Hát én most jelenleg is járok egyetemre, a Bábesbolyai kommunikáció szakra járok. Hát az én történetem egy kicsit érdekes ebből a szempontból, mert hogy én nem ide készültem. Én szerintem már óvodáskorom óta színész akartam lenni, és úgy készültem, hogy színire fogok menni. Csak mikor már nagyon közel volt ott az egyetem választási kérdés, akkor nem tudom, hogy vagy beijedtem, vagy egyszerűen jobban átgondoltam a dolgokat, és először úgy gondoltam, hogy akkor most nem fogok még egyetemre menni. Ezért kihagytam egy évet, ami nagyon jó volt, és ajánlom másnak is. És így volt időm egy kicsit átgondolni a dolgokat.
0: András?
2: Ezelőtt egy héttel volt a 35 éves találkozó. 80-as évek elején abban a helyzetben, amiben én voltam, nagyon könnyű volt az dönteni, én elég jó tanuló voltam, matek, fizika, az ment, ezek voltak a felvételi vizsgán, szerettem az elektronikát, tehát az se volt nehéz dönteni, kollégákkal mentünk együtt neki, együtt kerültünk be, tehát licis kollégákkal jártuk le együtt a bakaságot, az egyetemet, tehát ez akkor nekünk egyszerű volt. Akkor az egyik karrier, ami elfogadható volt, vagy nem csak elfogadható, hanem jó, tehát kapott pozitív visszajelzéseket, az a mérnöki volt. Persze, hogy az elektros mérnökök azok akkor is beképzeltek voltak, azt hiszem mai napig is, hogy ők valamivel jobbak másoknál. A bevezetésedre mennék vissza. Nem minden fiatalnak ez a kérdése. Tehát bizonyos körökbe, egy bizonyos helyzetbe, intellektuális, lehet, hogy a többségnek, de még hogyha a többségnek is ez a kérdése, nem mindenkinek a kérdése. Tehát van olyan, aki alig várja, hogy munkába kerüljön, hogy önálló legyen, hogy induljon neki az életnek, vagy van olyan, aki nem tudja elképzelni, mert nem bír, már elege van a tanulásból, vagy nem tudja elképzelni, mert nem tudja fenntartani magát.

0: mert neki a túlélés az az aktuális, az a cél. És szerintem ez nem hígítsa fel a kérdést, hogy egyetem vagy nem egyetem, csak egy kicsit ki akartam egészíteni a képet, hogy az élet ennél egy picivel komplikáltabb lehet.
1: Örülök, hogy minden magas labdát amúgy lecsaptok, és hogy felfigyeltek minden ilyen kis kijelentése, mert ha nem visszatérnék rá, és feltenném egy újabb kérdésbe, szóval ez így nagyon jó. Tamás, említetted, hogy kihagytál egy évet.
2: Igen.
1: Miért döntöttél úgy?
2: Hát elsősorban szerintem azért, mert ugye a színi egyetemre úgymond készültem, ami azt jelenti, hogy nem készültem egyáltalán, csak oda akartam menni, de oda ilyen repertoár kell ahhoz, hogy felvételizzél, én nem álltam sehogy vele. És emlékszem arra az estére, amikor édesanyámnak elmondtam, hogy én valószínűleg nem fogok most még egyetemre menni. Kinültünk az erkélyen, és nem is tudom, hogy került fel a téma, de amikor elmondtam, akkor amúgy édesanyám és az egész családom nagyon sokat segít nekem, és nagyon támogatnak minden egyes döntésemben, viszont ebben az esetben nagyon kiakadt. Ami vicces, mert szerintem még nem tudom, a régi világban még nem az volt, hogy egyetem vagy nem, ott szerintem egy kicsit, nem tudom, ilyennél luxusabb volt. Most már a mai világban elég elvár dolog az, hogy egyetemre menjen az ember. És már inkább az a kérdés, hogy melyik egyetemre mész, mint sem, hogy mész vagy nem mész. És lehet ez is egy kicsit ijesztő volt. Nekem könnyebb volt, mert hogy a testvérem is kiadott egy évet, neki egészen másokból miatt. Ezért nem tudom, meg volt, hogy az utam. És én úgy, hogy kihagytam egy évet, külföldre mentem dolgozni, és ott nem tudom, volt egy kicsi időm átgondolni a dolgokat, így le is mondtam a színiről, mert abban is nagyon sokat támogattak, meg mindig elmondták, hogy amúgy nagyon jó színész leszek, meg minden egyéb dolog, viszont mindig meghallottam így halkan, hogy de amúgy abból nem lehet megélni, és igen. Szóval amikor visszajöttem, úgy volt, hogy jó, nekem B-tervem nem volt soha, akkor most kell egy B-terv. És akkor ott volt a kommunikáció egyetem, ami amúgy nem is áll olyan messze a színitől. Néha viszont el kell felejtsem, hogy nem színész vagyok, amikor kiállok mások előtt, hogy nem előadást kérdítem csak. Viszont maga az egy év gondolkozási idő, az nagyon sokat segített, és nagyon-nagyon ajánlom másnak is, hogy ne vágjon egyből bele, hogyha nem tudja, hogy mit akar kezdeni a továbbiakban.
1: A 80-as években ilyen lehetőség, hogy kihagyni egy évet volt?
0: Én kihagytam, hát nálunk már a fiúknál elből kimaradt az év, és bakaság volt, ami egy teljesen más világ. Nem mondanám feltétlenül, hogy egy jó tapasztalat volt. Az én esetemben nem volt egy rossz tapasztalat, de voltak, akik meghaltak a bakaságba, voltak, akik nagy aljasságokba részesültek, ami egyáltalán nem segített nekik. Én megismételtem, tehát hasonló szempontból, hogy ne menjek, nem egészen ugyanaz, de én a negyedik évet ismételtem. Tehát az volt az utolsó év, amit még lehetett ismételni, és több olyantól, aki elvégezte az egyetemet, hallottam, hogy hát, ha vissza tudna menni, akkor még hosszabbítaná az egyetemet, és ennek a plusza az volt, hogy visszatekintve, hogy nem 88-ba fejeztem be az egyetemet, hanem 89-be, és érdekes módon meglátszott főleg akkor az elején a különbség azok közt, akik dolgoztak a szocializmusban egy év pluszat, és azok, akik nem dolgoztak, vagy 2-3 hónapot dolgoztunk, és eljött a forradalom, na ez volt a plusz. A mínusz meg az volt, hogy a második, negyedik év, meg az ötödik év, az már nem volt egyet. Már ismertem, már untam, nem tudtam magamat rászedni, hogy azért a 2 óra vizsgáért egy fél éves anyagot megtanuljak. Már nem volt ugyanaz. Még lenne egy rövid sztorim, ami ide talál. 87-ben kint voltam NDK-ba, és egyedül. Nagyon érdekes tapasztalat volt. Az egyik éjszaka egy bennlakásba aludtam, bekérezkedtem, a portás beengedett volna, de neki a szobákhoz nincsen kulcsa, és akkor egy fiatal lány, jogi hallgató azt mondta, gyere, elintézzük, és kimentünk vacsorázni valami ilyen vietnámi konyhába, ahol a főzés előtte tört. Nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Azt mondta, Németországban akkor, tehát a kelet-német szocialista országban, ahhoz, hogy a jogira bekerüljél, tehát bekerül, levizsgáztál, bekerültél, de egy évet kellett dolgozzál, tulajdonképpen 9 hónapot, amelyikből 3 hónap egyszerű munkás, 3 hónap adminisztráció, és 3 hónap már nem tudom, hogy mi volt, és én azt a hozzáállást nagyon megtiszteltem, mert valaki nagyon okos, nagyon bölcs, nem csak okos, rájött, hogy egy ilyen kényes dologba, ahol az ügyvéd tulajdonképpen ember sorsokkal játszik, a kezébe van, hogy legalább szagolja meg az igazi világot, ami előtt oda kerülne, hogy tudjon befolyásolni, dönteni, vagy akár játszani.
1: Van egy ilyen felvetés, hogy Tamás mondtad, hogy most már kicsit ugye elvártabb az, hogy az ember egyetemre járjon, és meglegyen az a bizonyos diploma. Viszont sokan járnak úgy, hogy aztán nem lesz meg az a bizonyos diploma. Kijárják a 3 évet, és mire oda kerülnének, hogy államvizsgázzanak, jó, 3 év, 4 év, 5 év, ugye attól függ, milyen szakról beszélünk, mire oda kerülnének, hogy vizsgázzanak, elmegy a kedvük a tanulástól, vagy nem is tudom, ezt hogy lehetne, nincs annyi türelmük, hogy leüljenek és megírjanak egy ilyen 40 oldalas dolgozatot. Akkor miért volt jó az a 3 év? Fontosabb az egyetemi lét, és az egyetemnek a megélése az, ami az egyetemmel jár, és itt most gondolok a bulikra, diáknapokra, vagy bármilyenre, ami nem tanulásról szól, vagy fontosabb az, amit tanulhatok az egyetemen?
2: Szerintem ez is most attól függ, hogy ki hogy fogja fel az egészet, és ki hogy éli át. Mert vannak olyan ismerőseim, akiknek nem tudom, én személy szerint azt mondanám, hogy nem illik egyáltalán az egyetemi közegbe. És vannak olyan ismerőseim, akik épp emiatt hagyták ott, mert hogy nem tudta beilleszkedni egyáltalán, emiatt a tanulás sem ment úgy, hogy nem volt meg az a baráti társaság a többiekkel, nem tudták egymást kisegíteni. Az, hogy egészen másra számítottak, amikor oda mentek, és hát nem is tudom, én véleményem szerint nagyon sokat számít az is, hogy milyen társaságba kerülünk bele az egyetemen keresztül, viszont az is, hogy mit tanulunk, holott nem hiszem, hogy nem tudom, feltétlen muszáj az egyetem, hogy tanuljunk, mert én tapasztalatami szerint, amíg kim voltam dolgozni, és más emberekkel dolgoztam, és láttam, hogy ki honnan jött, és hogy milyen szituációk voltak máshol, én abból szerintem sokkal többet tanultam az életről, mint amit az egyetem bármennyi év alatt is tudna nekem tanítani. És ezért nem tudom, nekem, én úgy éreztem, hogy egy egészen más nézőponttal kezdtem úgymond az egyetemi éveimet, vagy az egész életemet, teljesen megfordult bennem egy kocka, vagy nem is tudom.
0: Több nagyon jó dolog, szerintem mély, értékes dolog szólalt el, próbálom visszamenőleg pont szerint elbánni velük. Amit mondtál, hogy az egyetem nem, hát nem ezekben a szavakban, de hogy az egyetem nem igazán készít fel az életre, hanem a te esetedben az élet jobban készített fel az életre. Ezt először egy antropológusnál, egy kulturális antropológusnál találtam, Charles Kraft a neve, és az ő elmélete az, hogy az akadémia, tehát az az egész iskola szisztém, ami egyetemmel, mesterivel, doktorival fejeződik be, vagy az a csúcs, nem életre készít, hanem akadémiára, egy állásra az akadémiába. Hogyha visszaemlékszünk a múlt műsorban, arról beszéltünk, hogy könyvek, meg videoklipek, vagy filmek. Ezelőtt 100 évvel, 200 évvel, 300 évvel a tudás az írás formában volt leszögezve. Nem volt könnyen elérhető, mint ma, interneten keresztül mostan rengeteg információhoz tudunk eljutni, de akkor, hogyha egy rendszeres, egy komoly szisztémet akartunk felépíteni, komoly tudást akármiben, akkor lényegében az akadémia volt az egyetem, az igazi forrás, ahol túlléphettünk egy bizonyos fokon. Na, ennek volt egy párhuzamos szisztéma, ami Svájcban mai napig is működik, hogy a mesterségeket nem az egyetemen tanultuk, hanem mesterektől. És nincs kizárva, hogy Svájc azért működik ilyen jól mai napig, mert ők emellett tartottak, és ők nem csak arra koncentrálnak, hogy minél jobb mérnökeink legyenek, hogy minél jobb tudósaink legyenek, hanem arra, hogy aki tudós, az legyen jó tudós, de aki bádogos, az legyen egy nagyon jó bádogos, és úgy haladhat egy társaság előre. Na, szerintem az egyetemen is tulajdonképpen a jó fajta lényege az nem a dolgozatok írása, annak is megvan a szerepe, nem a jegyeknek a megszerzése, hanem a modellálás, az inspirálás, tehát hogy olyan emberekkel találkozzak, tanárokkal, akik esetleg szátott szájjal hagynak néha, hogy wow, milyen egy minőségi ember, olyan emberekkel, akikkel azzal távozzak tőle, hogy na, amikor nagy leszek, én is ilyen akarok lenni, és akikben az a nyitottság is legyen, hogy bizonyos magokat vessenek belénk, és az a készség, hogy segítsék azokat a magokat nőni. Van saját tapasztalatom, hogy elkezdtem egy mesterit, nem fejeztem be Manchester mellett egy kollégiumba, és ott volt először ilyen akadémiai körökben az a tapasztalatom, hogy úgy kezelnek már a mesterin, mint kollégát. Tehát, mint valakit, aki egy bizonyos dolgot, a bachelort, azt beteljesítette, tehát a belépő megvan, postgraduate, nem graduate studies, és igyekeznek arra ösztönözni, hogy valamivel járuljál már hozzá az akadémiához. Tehát ez már a mesteri. És ismerek egy fiatal embert, amelyik Skóciába járt egyetemre, és az egyetem vége felé felszólították tanárok, nem egy tanár, több tanár, felszólították, hogy nem csak mesterizzen, doktoráljon. Miért? Mert szerintem ottan ez a dinamika működik, tehát a tanárnak nem csak az a szerepe, hogy a tudását átadja, esetleg egy megértható formán, hanem az is, hogy az jelent és a jövőt építse fel, hogy ismerjen fel talentumokat, hogy ösztönözzen tehetséges diákokat, hogy legyenek ők is tudósok, hát nem feltétlenül ma, de holnap után tudják átvenni a munkát, vagy járuljanak hozzá jelentős módon. Itten nem volt, vagy nagyon kis részben volt meg ez a tapasztalatom. Itten például olyanoktól, akik mesteriztek, olyanokat hallottam, hogy hát a mesteri is pont olyan volt, mint az egyetem. Néha a kurzusok is ugyanazok voltak, ugyanazok a tanárok. És akkor ilyen szempontból is felmerül a kérdés, hogy igen, érdemes vagy nem. És ezzel arra mennék vissza, amit te mondtál, Orsi, hogy kérdeztél, hogy vajon miért unják meg? Szerintem nem unják meg, hanem nem látnak értelmet benne. Közben az élet zajlik, hogy mostan csak bulizni járunk, vagy másszuk a hegyeket is, vagy a barlangokat, vagy jazzkoncertekre. Tehát létezik egy élet. Ezen kívül akkor ugyanez az években szoktuk elkezdeni a párkapcsolatot, vagy kezdjük már gyakorolni, és ott is feldobodnak kérdések, és oda kerülhet, és ismerek ilyen fiatal embereket, hogy a második évben jött rá, hogy ez csupa sódárlökés, ez semmi felépítő nincsen benne, már két éve gyúrják belénk a mateket, és senki nem magyarázta meg, hogy ez mire való. Ezt én is tapasztaltam, és akkor a harmadik évben jött egy muki, akinek több esze volt, sokkal több esze, és megmagyarázta, hogy na ez az elektronikában ide alkalmas, de már késő volt, tehát azt az időt elpocsékoltuk, ellőttük. És akkor, hogyha ilyen helyzetbe találja magát a fiatal ember, vagy a fiatal lány, néha a józan döntés az, hogy azt mondja, hogy én ide többet nem fektettek be. A tanárok vagy a maga az egyetem levizsgázott velem, nem hoznak értéket az életembe. Megvan az a paradoxális helyzet is, és de még tudok visszafelé építeni egy kicsit rá, hogy elvégzel egy egyetemet, és elmész egy potenciális jó munkahelyre, és megmondják világosan, a mi munkahelyünkre nincsen egyetem, amelyik felkészítsen embereket. Akkor te jöhetsz diplomával, van, amikor nem árt. Jordan Peterson, hogyha ismerős a név, ő azt megmondja, hogy a legkevesebb érték, amit elhoz az egyetem, az, hogy van egy papír, ami bebizonyítsa, hogy vagy 2-3 vagy 5 évet valamit rendszeresen csináltál, és valamennyire tisztességesen lezártad. De szomorúan csak ennyi.
1: Ahogy beszéltél, több minden is eszembe jutott amúgy, és most akkor én is így vissza-vissza csatolok, ahogy te csinálod, András. Én elkezdtem egy mesterit online. Online térben elvégeztem 2 évet, és közben lett egy munkahelyem, egy 8 órás munkahelyem, és mellette még itt a rádiónál is tevékenykedtem. Plusz még ugye az egyetem, ott volt másodév, disszertációt kellene írni. El is kezdtem, amúgy tényleg egyfolytában ott volt a fejemben, mindig valamelyik sarokban úgy kopogtatott, hogy hello, itt vagyok, és ne feledkezz meg rólam. Nem is feledkeztem meg, de egyszerűen azt éreztem, hogy nincs motivációm, hogy leüljek és megcsináljam. Mert van egy munkahelyem. Van még egy munkahelyem. Most mit csináljak én ezzel az egyetemmel? És egész végig ez volt bennem. És erről az jutott eszembe, hogy van egy csomó barátnőm, aki szintén befejezte a mesterét, megvan a diplomájuk, ők megcsinálták a disszertációt, nem volt közben munkahelyük, de viszont most nem találnak munkahelyet, mert mindenhova kérik a tapasztalatot. Akkor miért végezzek el egy mesterit, hogyha nincsen tapasztalatom mellette?
0: A diplomákkal annyit mondhatok, hogy ezelőtt 35 évvel végeztem el, tulajdonképpen 34, mert én az igazi kollégáimmal, tehát akikkel lejártam 4 évet, azokkal ünneplem, mert 34 éve megvan a diploma. 2-3 helyzet volt, amikor volt szükségem arra a diplomára. Szereztem még más diplomákat is, és igen, vannak helyzetek az életben. Szerintem, aki egy állami rendszerbe akar dolgozni, oda kellenek a diplomák. De máskülönben, ja, van egy kezdeményező barátom, vagy 15 éve dolgozunk együtt néha-néha, és azt mondta, hogy próbál alkalmazni fiatalokat. És jönnek a jelentkezők, és kérdi, mit tudsz csinálni? Hát van ilyen olyan diplomám, hanem nem az érdekel, hogy milyen papírod van, mit tudsz csinálni, milyen tapasztalatod van. Nulla. És akkor én mire adjak neked pénzt? De én egy diplomára nem adok pénzt. És fú, ezt mondjam el, vagy nem mondjam el, ezt röviden elmondanám, hogy főleg nálatok, lányoknál, nőknél fennáll az a veszély, hogyha ebbe belekerültünk, van az a változata is, hogy karrier a banknál, ott van 15 évig frontdesknél. Ez egy veszélyes elbújás az igazi élettől. Fiúknál is megvan, máskülönben nálunk nem olyan veszély, mert ezek az évek másképpen telnek el, és az a veszély, mint fiú, hogy túl sok diplomát legyen, túl okosnak tartsad magadat, vagy... Mert az, ha tényleg okos vagy, az nem látszik ki, de hogyha túl okos... Miközben egy túl kvalifikált nőnek sokkal nehezebb kapni párat, mint egy, ahogy mondtam, túl kvalifikált férfi, talán nem is létezik. Ez más téma lenne, de valahogy ide szorítottam.
2: Van benne valami.
1: Volt ez, hogy külföldön láttad, vagy tanultál az életről dolgokat. Az egyetemmel is el tudsz menni külföldre. Ott az Erasmus, amivel mehetsz külföldre tanulni. Ott a Work and Travel, amivel mehetsz dolgozni nyaranként. Miért azt választottad, hogy kihagysz egy évet, és szándékodban áll le esetleg Erasmusozni, vagy Work and Travelozni?
2: Hát szerintem a kettő elég jó lehetőség. Csak is azért, mert hogy világot látsz, és hogy új embereket ismersz meg. Nem azért, hogy külföldön tanulsz. Az lényegtelen szerintem, hogy hol tanulsz, vagy mit tanulsz. Maga az, hogy láss világot, lásd, hogy máshol sincsen kolbászból a kerítés, hogy sokan elképzelik. Én például ezt tanultam meg, és eléggé nagy pofára esés is volt. Hát, hogy miért is ezt választottam, hogy inkább kimenjek. Igazából az első főokom az volt, hogy mivel már elmondtam a szülőknek, hogy nem fogok most egyből egyetemre menni, és megvolt az a feszült viszony köztünk, azt mondtam, inkább elmegyek otthonra, hogy itt is kereshettem volna munkát, de inkább elmegyek otthonra, legyek minél távolabb, egy kicsit még magamban is letisztáznak a dolgok, és a szülők is egy kicsit lecsillapodnak. Ez így is lett végül. Az, hogy külföldön dolgoztam és éltem, nagyon sokat segített nekem abban a szempontból, hogy nem tudom, érettebbé váltam. Holott én abban az időben is, miért még kimente volna, úgy gondoltam, úgy láttam magamat, mint egy érettebb, nem tudom, fiatalember az én korosztályomhoz képest. De láttam, hogy azért ez nem feltétlen így volt. Amikor kikerültem, akkor láttam meg igazán, hogy mit jelent az, hogy megdolgozni a pénzért, és hogy néha elhallgatni bizonyos dolgokat. És első évben, mikor kimentem dolgozni, akkor Hollandiában voltam. Ez az a tipikus mezőgazdász, lenyúlunk a földre az zöldségért. Szerintem nagyon jó első munkahely, hogyha bírja az ember. Tök jó, kim vagy a friss levegő, meg minden megfújja a szél. Ez egy nagyon érdekes közeg volt. Ott olyan emberekkel dolgoztam együtt, akik például nem hogy egyetemre nem jártak, hanem még érettségük se volt, vagy éppen 5-8 osztályuk volt meg. Viszont a józan parasztész, ami bennük volt, az nagyon sokat tanított. És szerintem a velük lévő együttlét, jó, lehet, hogy voltak negatív dolgok is a velük együttéléssel, viszont én így összegzésként egy pozitív élménye jöttem haza, és a mai napig is tudok, nem tudom, fel tudom használni az ottani tudást, amit ott tanultam. Illetve rá, nem is tudom, pár hónapra rá, egy olyan fél évre rá Belgiumba dolgoztam. Ott már egészen más közegben voltam, ott már gyárba voltam, ott gépeket kezeltem, meg ilyesmi volt. Ott az volt a lényeg, hogy minél több helyre álljál be, hogy aztán, hogyha valami történik, akkor oda tudjanak állítani, és minden. Nekem ott azt tetszett, hogy mikor már megvolt egy bizonyos tapasztalatom, utána már én kellett kitanítsak egy másik embert, hogy hogyan kéne dolgozzon, és az élmény, az fantasztikus volt.
0: Nagyon megtisztelem ezt a döntésedet és a tapasztalatodat, és egyértelműen úgy látom, hogy jóval érettebb voltál, mint a generációdnak az átlaga. De ez csak az én véleményem. Amit ide mondanék, hát nálunk még Erasmus messziről se volt egy lehetőség, de általában a nagy intézmények azok megújulnak.

0: 35 éves találkozón mondta, hogy amikor a fia elvégezte az egyetemet, informatikát, programozással foglalkoznak Budapesten mindketten, gondolt egy nagyot, és azt mondta, nem veszem fel az én cégemhez, mert amíg megtanulsz, amíg hülyeségeket csinál, ezt csinálja másnál. És akkor a fia egy nagy céghez akart menni, és az apja mondta, ne, menjél egy kis céghez, mert többet tanulsz, és az első pár hónapot meg is utálta, és negatív visszajelzéssel jött a fia, hogy ez nehéz, az nehéz, mert mindent elvárnak tőlem, és fél évre vagy két évre rá nem akart elmenni onnét, mert egy összefort csapat volt. Ezek, akiktől tanult, nem 50 plusz évesek voltak, mint az apja, hanem olyan 30-valahány, 40 évesek, tehát lényegében a legjobb években voltak, és ő ennek a csapatnak egy része lett, mindent felszívott tőlük, és a hangulat is, mivel hogy ismerték egymást, és a dinamika pozitív volt, az is zseniális volt.
1: Sokan úgy kerülnek fel amúgy egyetemre, hogy egy kisvárosból, faluból, és belelendülnek a nagyvárosi életbe. És általában, most nem azt mondom, hogy nagyon általánosítok, de hogy általában ezeknek az embereknek szokott fontosabb lenni a bulizás, mint mondjuk a tanulás. Csak hogy az egészből azt akarom kihozni.
0: Általánosítasz. Akkor nem akarok
1: általánosítani, egy része. Ugyanúgy megtörténhet nagyvárosiakkal. Ezek közül az emberek közül is kikerül olyan ember, aki mondjuk nem végzi el az egyetemet. Akkor ilyenkor közösségépítés az egyetem, vagy inkább az egyetemmel járó dolgok, nem azt mondom, hogy személy elrontók, vagy élet elrontók, de hogy akkor az egyetemmel járó dolgok teljesen negatívak.
2: Szerintem ez nagyon emberfüggő, mert hogyha elég erős akaratod van, akkor legyen bármilyen negatív vagy pozitív hatás az egyetemnek, így is úgy is elvégzed. Vagy ott hagyod, hogyha éppen azt akarod. Most, hogy mondtam, nem tudom, kisebb településekből, városokból kerülnek fel a nagyvárosba. Szerintem azok az emberek sokkal talpra esettebbek, mivel ők kerülnek, nem tudom, vagy kollégiumba, vagy kinti szállásra. Ők vannak majd hasonló helyzetben, mint mikor én például kim voltam külföldön dolgozni. Ők is egy új közegbe kerültek. Most az, hogy nem dolgoznak, hanem egyetemre járnak, de van, aki dolgozik, és ahhoz, hogy ki tudja fizetni éppen az albérletét, vagy ilyesmi. Szerintem nekik van egy olyan jó életszemléletük így, egy kicsit, nem tudom, mint mikor én kim voltam külföldön. Holott én, mint kolozsvári és egyetemre járó, nekem annyira természetes, szerintem nekem van az a bulizós, meg ilyesmi, nem tudom, felfogásom, hogy én is itthon vagyok, nekem nem tudom, tök mindegy, vagy ilyesmi, nem kell hazamenjek 600 kilométerekre innen, vagy ilyesmi. Egy kicsit úgy érzem, hogy én lazábban veszem, mint az, aki feljött. Habár van olyan is, aki még lazábban veszi, mint én, aki feljött, de szerintem a többség az inkább olyan, hogy inkább komolyabban veszi, mert hogy tudja, hogy a szülők otthonról esetleg pénzzel támogatják, és más, akkor van egy olyan elvárás is tőlük, és szeretnének bizonyítani.
1: De van olyan is, akit a szülők ugyanúgy pénzelnek, és készpénznek veszi.
2: Igen, az is megvan. Hogyha az ő lelki ismerete ezt megengedi, hogy kihasználja ennyire a szülőket, csinálja fel.
0: Itt egy pár dolog jut eszembe, és próbálok árnyalatokat hozni. A kocsmázás, mert ma már nem bulizás, hanem kocsmás kultúra. Amikor én voltam fiatal, akkor valakinél vagy a bennlakásba gyülekeztünk, mostan meg van egy csomó kocsma, bisztró, stb., és inkább az szokott a helyszín lenni. Önmagában a kocsmázás, a bulizás az egyforma társalgás, és szocializálás. És hogyha csak ivás és hülyéskedés történik, mert ilyen is van, akkor az szerintem baj. De hogyha az csak a belépő, tehát ha kocsmában vagyunk, akkor iszunk is, mert az a kocsma, valamiből kell fizessék a villanyt, a fűtést, a személyzetet. Hogyha ez csak egy része a valóságnak, akkor szerintem nem kell egészen megijedni tőle. Az szerintem érdekes, vagy azon is múlik, hogy az iváson kívül mi történik ottan, és én tudom jó forrásból, mert megvan a privilégiumom, hogy néha elbeszélgetek fiatalokkal, hogy gyakran nagyon mély témákról beszélnek, és lányok, ti ezt meg tudjátok csinálni menta teával is, de nálunk fiúknál vagy kell sportoljunk valamit, vagy le kell egy kicsit igyuk magunkat, tehát sérthetővé kell tegyük magunkat ahhoz, hogy ez a megnyílás inkább megtörténhessen. Na, erre van kivétel is, tehát hogyha valakinek az alkohol egészség szempontból nem talál, vagy valami, azt megbocsássuk, de nagyjából a dinamika megmarad, és akkor ha a csoportnak a dinamikáját nagyon

0: skálán nézzük, hogyha csak bulizás van, csak párszor egy héten leisszuk magunkat, és ez az egész, vagy ez egy dolog, de hogyha néha leisszuk magunkat, de a következő alkalomkor elmegyünk egy nagyot kirándulni, vagy sportolni, vagy akár egy önkéntes akciót csinálunk, akkor ez szerintem kiegyensúlyozódott helyzet, nem kell annyira félni hozzá. Most a másik, hogy ki mit csinál, most függetlenül attól, hogy városi csibe, vagy valahol honnét város kívülről vándorolt be, itten szerintem az, aki otthonról egy jó önképpel és egy áldással jön, te képes vagy, te vagy, mi szeretünk, mi támogatunk, nem csak eltartunk pénzzel, vagy nem is kell az, de azzal menjen az életbe, hogy én értékes valaki vagyok, én tudok dolgokat, nem tudok mindent, de én tudok tanulni, én tudok jó dolgokat csinálni. Na, itt az esély arra, hogy tanuljon valamit, hogy készüljön az életre, hogy a bulit barátkozásra használja, hogy az időt, ami kívül marad, azt kulturális, vagy sportos, vagy valamiféle akciókkal töltöm fel, hogy az olyan emberekkel jövök össze, akikkel találunk inspirációt, akikkel támogassuk egymást, hogy jobbak legyünk holnap, hogy hatékonyabbak legyünk. Aki meg otthonról, akár Kolozsvárról, akár vidék szorongásokkal jön, aki nem kapott szeretetet, az szerintem ottan fennáll a veszély, hogy ő a bandába igyekszik illeszkedni azért, hogy a banda szeresse, és akkor iszik velük, és akármit megtesz, hogy ő a bandába legyen fontos, és nem foglalkozik a tanulással, mert neki megmondták otthonról, hogy hát te gyerek vagy, te hülye vagy, gyerekmunka, szarmunka, vagy miket szoktak még ilyen áldásképpen, vagy könnyelműen megmondani. És akkor nem is annyira az egyetemen múlik itten a dolog, hanem te már utáltad erre, Tamás, hogy a személyes sztorin, a személyes nem is tapasztalat, de örökség az, amivel az én terheim, az én csomagom, amit magammal hozok, és akkor persze az se segít, hogy sokat, hogy egy teljes világváltozás, tehát főleg azoknál, akik városon kívülről jönnek, egy teljesen idegen világban más tájszólással beszélnek, vagy akár más nyelven. A barátok közül senki nincsen itt, mert a barátok már házasodtak, már vagy elkezdtek dolgozni, vagy kimentek Olaszba, vagy Hollandiába, vagy akárhova. És most olyan emberek között vagyok, akit nem ismerek, akikbe adott esetben nem bízhatok, akik az első tapasztalatok, azok lehetnek ilyenek, vagy olyanok. Marha nehéz.
1: Mi a véleményetek a szakváltásról? És nem úgy gondolom, hogy nem kezded el és meggondolod magad, hanem hogy elkezded, kijársz egy évet, más felett mondjuk, és abba hagyod, és áttérsz egy teljesen más útra.
2: Hát szerintem, hogyha abban az egy-két évben tényleg láttuk azt, hogy nem nekünk való, és közben kitaláltunk valami mást, akkor, és eszünkbe jutott az, hogy váltsunk szakot, akkor minden esetben csináljuk meg, hogyha úgy érezzük, hogy szeretnénk. Az nem csak szakváltás, hogyha úgy érezzük, hogy az egyetem nem nekünk való, hagyjuk ott inkább, mint sem, hogy végigvigyük, hogy végig szenvedjük az egészet, mert onnan nem lesz jobb, annál csak rosszabb lesz. Én azt mondom, hogyha tényleg eldől a fejünkben, hogy valami más szeretnénk csinálni, és adódik rá lehetőség, használjuk ki a lehetőségeket. Ne várjuk, hogy nem tudom, valaki meglökje minket hátulról, vagy ne számítsuk másokra, minimumunkra kell számítanunk ilyen helyzetben. Én azt mondom, nem éri meg, hogy húzzuk azt, ami nem jó.
0: Én itt elkacagtam magamat kicsiben, mert az ment át a fejemen, hogy nektek, mint fiatalok, megvan az a privilégiumotok, hogy rövid vagy közel perspektívában gondolkozni. Az idén volt meg a 35 éves egyetemi találkozó, de a tavaly megvolt a 40 évi lici találkozó, és az éveknek előnyük és hátrányuk is van. Az egyik az, hogy sikerül a filmet többször látni, sikerül változatosságot látni, és ez a szakváltás, ezt bővíteném egy kicsit, karrierváltás. Egy név jut eszembe, Máté Gábor, 50 éves koráig orvos volt, és azután szakot váltott, pszichológus, pszichoterapeuta lett, fantasztikusan sikeres a második karrierjében is. És hogy még jobban zavarjam a vizeket, ez néha a személyes életbe is megtörténik, hogy egy bizonyos féleképpen indulsz neki az életbe elvárásokkal, álmokkal, tervekkel, és ott találod magadat valamikor az élet közepén, vagy akár amikor már a dombon csúszol lefelé a túloldalt, hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy változtak dolgok körülötted, és akkor sírathatod az életedet, hogy ó, én szegény vagy, megtanulhatod a tanulnivalót, az nem oké, ez változott, az változott, én változtam, hogyan tovább? Ez a kérdés szerintem pont olyan érvényes és fontos fiatalon is, mert kár, hogyha valami nem működik, hogy menjél tovább csak azért, mert már benne vagy, azt is érdemes kiértékelni, hogy az, amit belefektettél, az mire volt jó, hogy mostan, ha még kell egy fél év vagy egy dolgozatot megírni, azért fogcsikorgatva vagy mosollyal végezzük el azt is, mert az a csomag, de az, hogy én az életem következő 20-30 előrelátható jövőbe, vagy messzi álló jövőbe akarom még ezt csinálni, vagy teljesen más valamit akarok, hogyha én, ez például segíthet, hogyha 70 évesen visszanézek az életemre, akkor vajon hogy fogom értékelni a dolgokat, hogy örülök, hogy mégis elvégeztem, hogy legalább bebizonyítottam magamnak, nem a családnak, nem azért, hogy valamit el tudok végezni, vagy örülök, hogy akkor szakot vagy pályát változtattam, mert ebbe a szakba, vagy ebbe a pályán én olyan dolgokat tudtam csinálni, ami nem csak nekem volt jó, hanem esetleg másnak is, ami örömöt hozott, amit visszanézhetek az életemre, és azt mondhatom, hogy nem volt tökéletes, de jó volt.
1: Az elmúlt percekben a Menjek Egyetemre vagy sem témában segítettek nekem Márli András és Kun Tamás. Ha önök is szívesen elmondanák véleményüket a témában, akkor várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy a 0264 44 19 68-as telefonszámra. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben szempontok rovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatták meg. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak, ezzel homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy új recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Henry Ford amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Ez a gondolat vezéreljen minket a mai napon. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna voltam, békesség.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 30-án, csütörtökön ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra. Most friss híreink következnek. Híreink először címszavakban. Szorin Grindiano elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernavodai erőmű 2-es reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindiano képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, kész bármennyi ülést összehívni, hogy a törvényhozás elvégezze azt a munkát, amire a miniszterelnök és a menesztett kormány képtelen volt. Szerinte Ilija Bolozsánnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is helyzetben akarja tartani Romániát. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a Szociáldemokrata Párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Ezek közé sorolta a betöltetlen egészségügyi állások felszabadításáról szóló javaslatot, valamint emlékeztetett arra is, hogy elfogadták a lakásvásárláskor alkalmazott 9%-os áfa határidejének szeptember 30-áig való meghosszabbítását, az üzemanyagárak mérséklését célzó intézkedéseket, valamint a pedagógusoknak járó, európai forrásokból finanszírozott 1500 lejes szakmai támogatást. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok tegnap egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormányalakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is. Másik lehetőségként az RMDS elnöke a Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PESZEDE szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Szorin Grindiano vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Acer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Mint korábban több hírportál is megírta, annyira kevés víz van a Dunában, hogy tegnap már le kellett állítani a Csernovodai atomerőmű egyes reaktorát. Az atomerőmű második reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importtal, mutatott rá tegnap este Ilja Bolozsán a Digi24-nek adott interjú során. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, elsősorban esténként nő meg a fogyasztás, és bár jelenleg nincs fennakadás az áramimportban, azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond, nyomatékosította. Románia nem engedhet meg magának költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A pénzügyminiszter szerint minden döntésnek a költségvetési realitások talaján kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy a most elfogadott intézkedések rövid időn belül nagyon sokba kerülnek az országnak. Nazare közölte, hogy a parlamenti frakciókkal sikerült működőképes megoldást találni az ideiglenes üzemanyagpiaci beavatkozásra. A dinamikus jövedéki adó a töltőállomási árak, valamint a Brent és Platz jegyzések alakulásától függően csökkenhet. Szerinte ezzel rugalmas és fenntartható ármérséklő mechanizmus dolgoztak ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két ígét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus. Egy kis keresztény közösségnek, akik egy nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg, más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 13. rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is, hitükben egymást támogatva, megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergőr recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás, a maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd, gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja, és olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada, övé a főszerep. Szája lármás, magabiztos, lehengerlő, de ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanuknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme, ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. És a nehéz, viharos útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt érték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon. És nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szembenézni a tényekkel. Ha kibúvót keresünk, minden magyarázat megfelel. Nagyon túlsúlyos volt. Régóta le kellett volna már fogynia, legalábbis az orvosa szerint. Reggel megint a mérlegre állt. Leolvasta mutató állását, aztán hosszasan tanulmányozta a testsúly és a testmagasság arányát tartalmazó táblázatot. Mikor ezzel elkészült, aggodalmas képpel fordult a feleségéhez. Hát ez szerint a táblázat szerint körülbelül 15 centivel magasabbnak kellene lennem. Ezt alig ha fogod valaha is elérni, válaszolta az asszony. Valami más lehetőséget kell találnod, ha ügyelni akarsz az egészségedre. Igen. Teljesen igazad van, mondta a férj, és még aznap eladta a mérleget.

Ne légy fölötté bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? A Prédikátor könyve 7. részének 17. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 30-án, csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Henry Ford amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan hírösszefoglalónkat hallhatják, majd kalendáriumot lapozunk Bolt Zsuzsával, ezután pedig Kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom Önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30, most hírösszefoglalónk következik.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Híreink először címszavakban. Szorin Grindjánó elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernavodai erőmű 2. reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindjánó képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a Szociáldemokrata párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét.

szét. Kelemen Hunor RMDSZ elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDSZ-nek is részt kellene vennie. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Ecer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Románia nem engedhet meg magának költségvetést terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Bodzsuzsával.

Július 30-a az év 211. szökőjében 212. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 154 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1866-ban megnyílt az első hazai lovasút Pest, Szénatér, Újpest és Városkapu között a Pesti Közúti Vaspályatársaság üzemeltetésében. 1899-ben volt megrendezve az első vízilabda mérkőzés Magyarországon, Siófokon. 1919-ben a román csapatok átkeltek a Tiszán és megindultak Budapest felé. Két nap múlva elbukott a Magyar Tanácsköztársaság. 1932-ben megkezdődtek a 10. olimpiai játékok Los Angelesben. 1944-ben az amerikai légierő 300 bombázója két szőnyegbombázást hajtott végre a Szigetszentmiklósi repülőgépgyár ellen. Nádas Ladány térségében a honi vadászrepülők két B-24 Libertátot lelőttek. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű holdkompja.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án születtek. 1730-ban látta meg a napvilágot Jelki András, magyar utazó, kalandor. 1863-ban született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. Az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik. Termékeny feltalálónak számít, nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. A Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei között volt. A nevéhez fűződő fordizmus nem csak az autógyártást, de az Egyesült Államok közlekedését és iparát is forradalmasította. 1947-ben látta meg a napvilágot Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam kormányzója, 1968-ban kivándorolt Amerikába. Első filmszerepét az 1969-es Herkules New Yorkban című filmben alakította. A Republikánus Párt képviselőjeként 2003-tól 2011-ig volt Kalifornia államkormányzója. 1948-ban született Jean Reno, francia színész. 1954-ben látta meg a napvilágot Novák Emil, Balázs Béla Díjas, magyar operatőr, filmrendező. 2004-ben a Sydney Tropfest mintájára Budapesten is megrendezte a Tropfilm Fesztivált a Kultiplexben, amely a 7 perces rövidfilmek versenye. 1963-ban látta meg a napvilágot Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok filmsorozat egyik főszereplője. 1974-ben született Hilary Swank, Oscar-díjas amerikai színésznő, producer.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án szűntek meg létezni. 579-ben szűnt meg létezni első Benedek pápa. 1868-ban szűnt meg létezni Tompa Mihály magyar költő, a népi nemzeti irodalom irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, valamint a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tompa a nevezetesebb költőink egyike, akit a közvélemény magukkal az illető költőkkel, Petőfi Sándorral és Arany Jánossal méltó társul tekintenek. 1897-ben szűnt meg létezni Rád Károly ügyvéd, Budapest első főpolgármestere. 1912-ben szűnt meg létezni Meiji, japán császár, akinek az uralkodása Japán radikális politikai és szociális átalakulását jelentette.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow, a holnap küszöbén című reggeli ébresztő dalát hallgathattuk meg, a következőkben pedig Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Minden kedves hallgatónknak, a mai kuktarovatunkban egy különleges, mégis klasszikus recepttel készültem önöknek, ami nem más, mint a gnocchi a szalt paradicsom mártással. Először is lássuk, milyen hozzávalókra van szükségünk, hogyha a négy főre készítjük ezt a fogást. 50 dekagram krumpli, 1 darab tojás, só, 20 dekagram liszt, 1 darab hagyma, olívaolaj, 2 gereszt fokhagyma, 8 darab asszalt paradicsom, 5 deci paradicsomlé, só, bors, 10 deka krémsajt, 2 marék bazsalikomlevél és reszelt sajt.

Most pedig lássuk az elkészítést. Az aszalt paradicsommártáshoz a hagymát apróra vágjuk, és megpirítjuk az olajon. Rányomjuk a fokhagymát, összekeverjük, hozzáadjuk a felcsíkozott aszalt paradicsomot, majd felöntjük a paradicsomlével. Felforraljuk, kissé megsózzuk, megborsozzuk és pár percig főzzük, amíg besűrűsödik. Elkeverjük benne a krémsajtot és az apróra vágott bazsalikom leveleket. Ha kell, tovább sózzuk. A gnyokkihoz a krumplit meghámozzuk, felkockázzuk és sós vízben puhára főzzük. Teljesen kihűtjük, összetörjük, hozzákeverjük a tojást és egy teáskanál sót, majd annyi liszttel összegyúrjuk, hogy kicsit ragacsos, közepesen kemény tésztát kapjunk. Magyarónyi darabokat tépünk belőle, oválisra formázzuk és lisztezett felületre gyűjtjük. Lobogó sós vízben több kis adagban kifőzzük. Amikor feljön a víz tetejére, további egy percig főzzük, majd a mártásba forgatjuk. Reszelt sajttal megszórva azonnal tálaljuk.

Most pedig lássuk még egyszer, milyen hozzávalókra van szükségünk, hogy el tudjuk készíteni az aszalt paradicsommártásos gnyókikat. 50 deka krumpli, 1 darab tojás, 20 deka liszt, só, 1 darab hagyma, olívaolaj, 2 gereszt fokhagyma, 8 darab aszalt paradicsom, 5 deci paradicsomlé, só, bors, 10 deka krémsajt, 2 marék bazsalikomlevél és reszelt sajt.

Mai kukta rovatunkban a szalt paradicsom mártásos gnyóki receptjét hoztam el önöknek. Remélem tetszett önöknek ez a recept. Ha esetleg ma vagy máskor ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu oldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok önöknek is, jó étvágyat, valamint egy napsütéses pozitív napot!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 30-án Judit és Szénia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Szénia görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Szénia volt a vendégnek nyújtott ajándékneve. Köszöntünk tehát július 30-án minden Judit és Szénia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményhez. Isten éltesse őket sokáig.

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Pápai Józsi Hova tűnt című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és legyen egy jó napjuk. A következőkben a Szulvivé énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Soulwave Kalandor című száma szólt.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 30-án, csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Henry Ford amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, ezután jó hírcsendül, majd Krédo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Most híreink következnek, a pontos idő 7 óra.

0: Híreink először címszavakban. Soring Rindianu elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernavodai erőmű 2. reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Soring Rindianu képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, kész bármennyi ülést összehívni, hogy a törvényhozás elvégezze azt a munkát, amire a miniszterelnök és a menesztett kormány képtelen volt. Szerinte Ilija Bolozsánnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is helyzetben akarja tartani Romániát. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a szociáldemokrata párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Ezek közé sorolta a betöltetlen egészségügyi állások felszabadításáról szóló javaslatot, valamint emlékeztetett arra is, hogy elfogadták a lakásvásárláskor alkalmazott 9%-os áfa határidejének szeptember 30-áig való meghosszabbítását, az üzemanyagárak mérséklését célzó intézkedéseket, valamint a pedagógusoknak járó, európai forrásokból finanszírozott 1500 lejes szakmai támogatást. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok tegnap egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormányalakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is. Másik lehetőségként az RMDS elnöke a Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PESZEDE szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Soring Rindianu vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a csernavodai atomerőmű 2. reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor, vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Ecer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Mint korábban több hírportál is megírta, annyira kevés víz van a Dunában, hogy tegnap már le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát. Az atomerőmű 2. reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importtal, mutatott rá tegnap este Ilija Bolozsán a Digi24-nek adott interjú során. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, elsősorban esténként nő meg a fogyasztás, és bár jelenleg nincs fennakadás az áramimportban, azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond, nyomatékosította. Románia nem engedhet meg magának költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem feltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A pénzügyminiszter szerint minden döntésnek a költségvetési realitások talaján kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy a most elfogadott intézkedések rövid időn belül nagyon sokba kerülnek az országnak. Nazare közölte, hogy a parlamenti frakciókkal sikerült működőképes megoldást találni az ideiglenes üzemanyagpiaci beavatkozásra. A dinamikus jövedéki adó a töltőállomási árak, valamint a Brent és Platz jegyzések alakulásától függően csökkenhet. Szerinte ezzel rugalmas és fenntartható ármérséklő mechanizmus dolgoztak ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hídlépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus. Egy kis keresztény közösségnek, akik egy nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg, más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 13. rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is, hitükben egymást támogatva, megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergőr recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás, a maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd, gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja, és olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada, övé a főszerep, szája lármás, magabiztos, lehengerlő, de ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanuknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme. Ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. És a nehéz, viharos útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt érték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon. És nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szembenézni a tényekkel. Ha kibúvót keresünk, minden magyarázat megfelel. Nagyon túlsúlyos volt. Régóta le kellett volna már fogynia, legalábbis az orvosa szerint. Reggel megint a mérlegre állt. Leolvasta mutató állását, aztán hosszasan tanulmányozta a testsúly és a testmagasság arányát tartalmazó táblázatot. Mikor ezzel elkészült, aggodalmas képpel fordult a feleségéhez. Hát ez szerint a táblázat szerint körülbelül 15 centivel magasabbnak kellene lennem. Ezt alig ha fogod valaha is elérni, válaszolta az asszony. Valami más lehetőséget kell találnod, ha ügyelni akarsz az egészségedre. Igen, teljesen igazad van, mondta a férj, és még aznap eladta a mérleget.

Ne légy fölötté bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? A Prédikátor könyve 7. részének 17. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Lédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik most csatlakoztak be július 30-án csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Henry Ford, amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Szorin Grindiano elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a Csernavodai erőmű 2-es reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindiano képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a Szociáldemokrata Párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor.

0: reaktor, vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Ecser Press. A Nuklear Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Románia nem engedhet meg magának költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják, amelynek ma témája az Árhály Szoborpark. Magyar Fenes ad otthont augusztus 21 és 30 között annak az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak, amelyben romániai és magyarországi hallássérült és halló fiatalok vesznek részt. A 10 napos program során közösen készítenek egy művészeti installációt, amely később az Árhály Szoborpark állandó alkotásait gazdagítja. A kezdeményezésről Bács Ildikóval, az Árhály Szoborpark Egyesület projektmenedzserével beszélgettünk. A riporter Palkó Hanna. Az első kérdésem az az lenne, hogy mit jelent az Árhály Szoborpark számára, hogy az Art Without Barriers projekt a 254 romániai pályázat közül első helyen végzett?
1: Tehát ez óriási szakmai elismerést jelent számunkra. A tavaly a novemberi fordulón próbálkoztam legelőször, de ahhoz a projekthez hát későn vettem észre a kiírás, meg nem is voltam jártas ilyen jellegű projektírásban, és hát az első projektet 2 hét alatt írtam meg, és 56 pontot kaptunk, ami nagyon jó ezekben a pályázatokban, hogy a visszautasító levélen kívül egy értékelést is küldenek, ami ugye konstruktív, mert a következő projektet akkor, hogyha az ember figyelembe veszi az előzőnek a hiányosságait, akkor mindenképp jobban sikerülhet. A második projektet 2 hónapon keresztül írtam, ennek egy intenzív folyamat volt, és nagyon szeretek pályázatot írni, olyan szempontból is, hogy már a pályázati írás fázisban az ember egy csomó mindenre rájön, és az egész projekt kerete körvonalazódik az ember fejébe, ugye, hogy kit akar, mit akar, miért akar, hol akarja, és mi a végcél. És akkor, mikor kaptuk ezt az értesítő levelet, gondoltam, hogy nézzük meg, hogy hányadikok lett, nem is jött, hogy elhiggyem, hogy első, de valószínű, hogy akkor az Erasmus Plus értékelői hitelesnek és innovatívnak találják ezt a munkát, amit évek óta az Árhály Szoborparkban végzünk.
0: Hogyan fog kinézni a 10 napos ifjúsági csereprogram, és milyen közös tevékenységek várják majd a 16 romániai és 16 magyarországi fiatalt?
1: Hát augusztus 21 és 30-a között terveztük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentlátón és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhely tevékenység a szoborpadban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halássérült, és a napok műhelymunkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak. A 10 nap csúcspontja, ugye a 30-án van a hazaindulás, 29-én pedig ezt a nagyméretű installációt, szobrot hivatalosan is bemutatjuk, nyílt kapukkal meghívjuk a sajtót, önöket is szeretettel várjuk, a hallásérült iskolákat, meg minden kedves érdeklődőt, aki meg akarja tekinteni ezt az alkotást, illetve a szobor el lesz látva egy QR kóddal, ezért lesznek ilyen digitális tartalomkészítő program is lesz, amit Böte Alex egyetemi oktató tart majd, hogy a résztvevők megtanuljanak. Tehát ugye ők fényképeznek, meg filmeznek a program során, az egész alkotási folyamatot feldolgozzák, és hogy az ők általuk készített anyagból fog elkészülni ez a QR kódos bemutató, hogy ne csak a szobortak látogatói, mert ugye ez a szobortakban fog maradni ez a szobor, ne csak a maga az alkotást lássák, hanem betekintést is nyerjenek, hogy hogyan is készült ez, és mit jelentett a programban résztvevők számára.
0: Ugye említésre került, hogy a résztvevők között halló és hallásérült fiatalok is lesznek. Hogyan biztosítják, hogy mindenki egyenlő módon tudjon bekapcsolódni a közös munkába és a programokba?
1: Ez a projekt egyik legfontosabb célja. Úgy Magyarországon, mint Romániából jelnyelvi tolmácsok lesznek, kettő-kettő, úgyhogy akkor is, hogyha kisebb csoportokban dolgoznak majd vegyesen a fiatalok, a jelnyelvi tolmácsok és vizuális anyagokkal is készülünk, biztosítják a kommunikációt a halok és a nem halok között.
0: Az is említésre került, hogy a fiatalok egy nagyméretű, természetes és újrahasznosított anyagokból készülő művészeti installációt hoznak majd létre. Hogyan zajlik majd a közös alkotási folyamat, és mennyire lesz meghatározó benne maguknak a fiataloknak az ötlete?
1: Tehát a tábor előtt, miután minden résztvevő ki lesz választva, nem szeretném azt, hogy itt találkozzanak, semmi előzetes információ ne legyen arról, hogy ki vesz részt a táborban. Célom az, hogy miután ki vannak választva, időben mindenki küldjön magáról egy vizuális anyagot, ami egy bemutatkozás, illetve utána az ötletelés is az előkészítő fázisban megtörténjen. Tehát itt a mentorok, a szakmai műhelyek vezetői, ők csak vezetők. Ez az alkotás a programban résztvevőké lesz. Senki nem fog rájuk erőltetni egy formát, vagy egy koncepciót, ami tőlük idegen. Tehát a Barta Ernő lesz az egyik szakmai vezető. Ő ugye a Zárhely Szoborpark megalkotója, és ő a nagyméretű alkotásait ugye szénából készíti, meg a újrahasznosított anyagokkal is foglalkozott, ugye ott van a tévémánia sorozata, ami a régi fadobozos tévéket helyezte más kontextusba, tehát ez az anyaghasználat közel áll hozzá. A másik szakmai vezető a Mindenki Géniusz Alapítvány elnöke, Bárcsemese festőművész, aki a festészetébe gyakran beépít újrahasznosított anyagokat, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire ismerős a önnek vagy a hallgatóinak az ő festményei, ilyen nagyméretű festményeket készít, a többnyire emberekről szólnak, a nagyvárosi magányt eleveníti meg, és hogyha például egy metróképet látunk, ahol az emberek ülnek vagy állnak, akkor egy kötött pulóverből bekomponál a festményébe is. Ez egy példa volt, de hát nagyon-nagyon sokféle anyagot használ, és ilyen szempontból szerintem érdekes lehet ennek a két alkotónak a találkozása egy installáció készítésének a vezetésében. A harmadik szakmai vezető Kun György szobrász, aki szobrász is, festő is, keramikus is, és ők hárman lesznek, akik a műhely munkákat vezetni fogják.
0: Elhangzott az is, hogy a projekt az inklúzió és a fenntarthatóság mellett a különböző kultúrák és emberek közötti kapcsolatteremtést is fontosnak tartja. Ugye említette a csapatépítő játékokat. Mit tanulhatnak egymástól a magyarországi és romániai résztvevők a 10 nap során?
1: Nem csak a magyarországi és romániai résztvevők, ugye, hanem a hallás és hallássérült résztvevők is sok mindent tanulhatnak egymástól. Nyitottságot, elfogadást, empátiát, a kommunikációs készség fejlesztését gyakorolhatják, együtt dolgozni egyáltalán, elfogadni egymás másságát, és egy olyan ötletet, amit nem is áll közel hozzánk, de fantáziát látunk benne. Megismerik egymás kultúráit, szokásait, gondolkodásmódját, és hogy rájöjjenek arra, hogy sokkal több dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. És bízunk abban is, ugye, hogy barátságok fognak születni ebből, és fontos lesz ez a tábor és ez a program mindenki életében.
0: Mit szeretnének, hogy a fiatalok magukkal vigyenek ebből a 10 napos közös élményből, és milyen hosszabb távú hatást remélnek ettől a projekttől?
1: Hát azt szeretnénk, hogy önbizalommal, új barátságokkal és egy nyitottabb szemlélettel térjenek haza. És reméljük azt is, hogy megtanulják, hogy a különbözőségek nem akadályok, hanem értékek. Hosszú távon pedig azt szeretnénk, hogy ez a projekt újabb hasonló kezdeményezéseket inspiráljon. Mi is szeretnénk folytatni mindenképp, és most így a szervezési fázisban rájöttem arra, hogy nem csak a halásérült, hanem különböző társadalmi helyzetből érkező fiataloknak is fontos lehet ez a projekt. Én nagyon sok alkotótáborban részt vettem az életem során, illetve körülbelül 9-10 éve meg voltunk hívva a Barternővel egy olyan táborba, ami tehát szellemi fogyatékosok vettek részt ebben a táborban. Ez egy alkotótábor volt, Ernő vezette a szobrászati műhelyt, hát én az animáció, inkább ezeket a báb formázásokat vezettem a résztvevőknek, és ezen kívül volt festészet, textil, csomó aktivitás. 10 napig együtt voltunk, és ez egy rendkívüli élmény volt úgy számunkra, mint számukra is. És a mai napig meglátogatnak olyan résztvevők, akik a környékről érkeztek ebbe a táborba, mert ezt Sepsiszentgyörgy mellett szervezte Makai Péter lelkész. Szóval nem csak egy tábor volt, ahol na oké, menjünk el, tartsuk meg, hazajövünk, és megy tovább az élet. Megtanítanak arra, hogy nem értékeljük eléggé az életet, és nem értékeljük azt az ajándékot, amink van, hanem az ilyen természetes, hogy hát igen, én tudok menni, látom az eget, hallok, de hát ezek olyan kincsek, ami nélkül az élet ugyancsak szép lehet, de nem tudom, hogy át tudom-e adni, amit érzek. Mindenképp a következtetésem az, hogy az ilyen jellegű táborok meghatározzák az életed. Meghatároz, nem tud elmenni mellette, csak úgy, mint egy emlék vagy egy élmény. Ugyanígy az egyesületünk részt vett partner volt egy, azt hiszem, hogy ezelőtt 6 évvel egy olyan táborban, végül is ez nem egy tábor volt, hanem egy tandemtúra, ahol látók, vakokat szállítottak tandembiciklin. Bécsből a Duna mentén egész Budapestig bicikliztünk, 650 kilométer volt, ez is egy 10 napos program volt, közben megálltunk és konferenciákat tartottunk, más fogyatékkal élő fiatalokkal megismerkedtünk, és hát egy rendkívüli élmény volt nekünk halloknak is. Voltak olyanok, akik vakoként születtek, és voltak olyanok is, akiknek megmondta az orvos, hogy nem tudom, gyerekkorukban, hogy 1-2 év múlva elveszítik a látásukat. És ezek az emberek nem keserűséggel élték ezt meg, hogy Istenem, meg fogok vakolni, és többet nem látok ebből a világból semmit, hanem nekik még olyan csoda volt, hogy emlékeztek, hogy 2 évesen láttak még egy pillangót. És ezekről a dolgokról nem szabad megfeledkeznünk. Nem szabad megfeledkeznünk arról, amit a Isten vagy az univerzum ugye ajándékozott nekünk.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallgathatták meg, a következőkben a nap áhítatát hallhatják, amelyet ma jó magam tolmácsoltam.

Mai áhítatunk címe Őszinte szív, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyve, 16. rész, 9. vers. Mai áhítatunk szerzője Bob LaForge, amerikai testvérünk. A Mózes negyedik könyvének 7. része az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túlérzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. A felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetők neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Mindegyiküket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Istent dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, imádatát, a szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Imádkozzunk! Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Bob LaForge, amerikai testvérünk. Imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dala szólt. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Henry Ford amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Szorin Grindianu elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernovodai erőmű 2. reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindianu képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, kész bármennyi ülést összehívni, hogy a törvényhozás elvégezze azt a munkát, amire a miniszterelnök és a menesztett kormány képtelen volt. Szerinte Ilija Bolozsánnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is patthelyzetben akarja tartani Romániát. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a szociáldemokrata párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Ezek közé sorolta a betöltetlen egészségügyi állások felszabadításáról szóló javaslatot, valamint emlékeztetett arra is, hogy elfogadták a lakásvásárláskor alkalmazott 9%-os áfa határidejének szeptember 30-áig való meghosszabbítását, az üzemanyagárak mérséklését célzó intézkedéseket, valamint a pedagógusoknak járó, európai forrásokból finanszírozott 1500 lejes szakmai támogatást. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelenteni, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok tegnap egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormányalakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is. Másik lehetőségként az RMDS elnöke a Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PESZEDE szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Szorin Grindianu vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a csernovodai atomerőmű 2. reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Acer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Mint korábban több hírportál is megírta, annyira kevés víz van a Dunában, hogy tegnap már le kellett állítani a csernovodai atomerőmű 1-es reaktorát. Az atomerőmű 2. reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importtal, mutatott rá tegnap este Ilija Bolozsán a Digi24-nek adott interjú során. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, elsősorban esténként nő meg a fogyasztás, és bár jelenleg nincs fennakadás az áramimportban, azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond, nyomatékosította. Románia nem engedhet meg magának költségvetést terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A pénzügyminiszter szerint minden döntésnek a költségvetési realitások talaján kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy a most elfogadott intézkedések rövid időn belül nagyon sokba kerülnek az országnak. Nazare közölte, hogy a parlamenti frakciókkal sikerült működőképes megoldást találni az ideiglenes üzemanyagpiaci beavatkozásra. A dinamikus jövedéki adó a töltőállomási árak, valamint a Brent és Platz jegyzések alakulásától függően csökkenhet. Szerinte ezzel rugalmas és fenntartható ármérséklő mechanizmus dolgoztak ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
1: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
0: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorcisztusom alatt, hanem az követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei.
0: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő 1 évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: feel.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat

0: mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Sós Zsolt református lelkipásztor segítségével. A Tiszaújfalui és Tiszaásványi református gyülekezeteknek a lelkipásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
1: Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, a Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a Tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor egy a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából olyan 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a Tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a Tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazetás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a II. Világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartott az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományokból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az Isten tiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
0: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe? Ugye említette, hogy a Tiszaújfalui az fiatalabb gyülekezet, ja. Talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizede kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
1: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfalóba és Tiszaesvájba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalú és a Tiszaesvájnyi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abban a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelkipásztor csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem, rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
0: Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
1: Bőven volt, mit megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszaesvájnyi gyülekezetnek a parókiája és a templom az nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A templom torony az tulajdonképpen az élet és halál között volt, rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük. Valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk. És most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a tiszaesvájnyi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, a templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje, és az Úr megmutatta, hogy most van az ideje is. Annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezetünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése, és úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódó, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszaesvájban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszaesvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás megvolt, hogy szerettek inni az emberek, sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert ez egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló, és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelkipásztorként és lelkés családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
0: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
1: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról, és így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgy, hogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épület

0: látunk volt a lelki pásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem. Még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. És nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni. Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazult állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van, hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie. És újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére is. Igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más. Minden jobb. Bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
1: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi Református Gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére 2026. augusztus 1-től Kustár Zoltán személyében, aki korábban 2017 és 2020 között már ült ebben a székben. Pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd külföldi tanulmányok után itt, a DRHO szövetségi tanszékén kezdett el oktatni. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól Olá Ilona kérdezte.
1: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a tére mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebbe egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
2: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
1: Így van. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem lévén az egyetemi lelkészség, a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
2: Személyiségfejlődés,
1: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
2: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
1: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felülvastagabb a lombja, mint alul, tehát az
2: oktatók... Ez egyébként elég általános.
1: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatók karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
2: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondot, gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
1: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségébe sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, úgy el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
2: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez már azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, igen, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra öntölti be ezt a pozíciót.
1: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása. De
2: magas küszöböket kellett megugrani már akkor
1: feladat,
2: is.
1: Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett. És így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
2: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégiumban került az összes felsőoktatás.
1: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2-ké vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskola oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenkit megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
2: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
1: Igen, igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség, ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozásom több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utól kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is, én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
2: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
1: Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, előttem van még a rektori kinevezésnek az átvétele, a köztársasági elnök szokja ezt átadni a új rektoroknak, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és két intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
0: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére, Kustár Zoltán személyében. Az elmúlt percekben őt hallhatták.

0: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
2: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
1: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
2: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival, erre vagyunk a legbüszkébbek.
1: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
2: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
1: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
2: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
1: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
2: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
1: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
2: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki. Nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
1: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
1: Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel,
3: A Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk. A következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Hátaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
1: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a TEA és társaságot az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételijét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk, azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja az zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, ami már ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Szorin Krindianu elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernovodai erőmű 2. reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetést terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindianu képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, kész bármennyi ülést összehívni, hogy a törvényhozás elvégezze azt a munkát, amire a miniszterelnök és a menesztett kormány képtelen volt. Szerinte Ilija Bolozsánnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is helyzetben akarja tartani Romániát. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a Szociáldemokrata párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Ezek közé sorolta a betöltetlen egészségügyi állások felszabadításáról szóló javaslatot, valamint emlékeztetett arra is, hogy elfogadták a lakásvásárláskor alkalmazott 9%-os áfa határidejének szeptember 30-áig való meghosszabbítását, az üzemanyagárak mérséklését célzó intézkedéseket, valamint a pedagógusoknak járó, európai forrásokból finanszírozott 1500 lejes szakmai támogatást. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok tegnap egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormányalakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is. Másik lehetőségként az RMDS elnöke a Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PESZEDE szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Szorin Grindianu vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a csernavodai atomerőmű 2. reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Acer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Mint korábban több hírportál is megírta, annyira kevés víz van a Dunában, hogy tegnap már le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát. Az atomerőmű 2. reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importtal, mutatott rá tegnap este Ilija Bolozsán a Digi24-nek adott interjú során. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, elsősorban esténként nő meg a fogyasztás, és bár jelenleg nincs fennakadás az áramimportban, azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond, nyomatékosította. Románia nem engedhet meg magának költségvetést terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A pénzügyminiszter szerint minden döntésnek a költségvetési realitások talaján kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy a most elfogadott intézkedések rövid időn belül nagyon sokba kerülnek az országnak. Nazare közölte, hogy a parlamenti frakciókkal sikerült működőképes megoldást találni az ideiglenes üzemanyagpiaci beavatkozásra. A dinamikus jövedéki adó a töltőállomási árak, valamint a Brent és Platz jegyzések alakulásától függően csökkenhet. Szerinte ezzel rugalmas és fenntartható ármérséklő mechanizmus dolgoztak ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napi.

0: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Reklám.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Zenélő köntös.
8: Nagyibolya komoly zenei rovata.
9: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Marcon a tengeri rablók zenei szelídítését. A Kalózok Mozart operáiban nem jelennek meg a színpadon éneklő szereplőkként, de a török környezetben játszódó darabjában ők a bonyodalom mozgató rugói. A Szöktetés a Szerályból című operában Belmonte spanyol nemes kedvesét, Konstancét egy kirándulás alkalmával, komornájával és inasával együtt kalózokra bólják el, és adják el Szelim pasának. Innen indul a cselekmény, mi pedig a bonyodalmat megelőző nyitányt hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart Szöktetés a Szarájból című operájának nyitánya. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. A kalózok a romantika korában váltak az opera irodalom közkedvelt figuráivá, mivel a társadalmon kívülreket, szabadságszerető és lázadó karakterük tökéletesen illett a korszak eszményeihez. A kalózok világa egyszerre nyújtott lehetőséget egzotikus helyszínek bemutatására és tragikus szerelmi szálak kibontására is. Vincenzo Bellini Il Pirata, vagyis a Kalóz című kétfelvonásos operájának főhőse, Montalto grófja Gualtiero, akit koholt vádakkal száműztek, és emiatt kalóznak állt. Kedvese, Imogene abba a helyzetbe került, hogy feleségül kellett mennie szerelme esküdt ellenségéhez, Ernesto herceghez, hogy megmentse fogságba esett apja életét. Gualtiero kalózhajója az Ernesto flottájával vívott csata után egy tengeri viharban zátonyra futott Szicília partjainál. A túlélő kalózokat a helyi halászok és a jóságos remete Goffredo mentette meg, aki nem más, mint Gualtiero egykori nevelője. Imogen érkezik, hogy segítsen a hajótörötteknek, de nem ismeri fel a köpenybe burkolózott Gualtierót, aki éjszaka felfedi magát szerelme előtt. Juan Diego Flores előadásában hallgassuk meg a Kalóz Gualtiero Nel furor delle tempeste és Per te divane lacrime kezdetű áriáját.

Elhangzott Gualtiero áriája Bellini Il Pirata című operájának első felvonásából. A kalóz tematika Berdit is megihlette. Az Il Corsaro szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta Lord Byron epikus költeménye alapján. Az ős bemutatót 1848. október 25-én tartották a Triesti Teatro Grande-ban. Verdi a művet még a Ricordi kiadóval kötött szerződéses kötelezettségei miatt írta meg, és az 1848-as forradalmi események és egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt személyesen sem a próbákon, sem a bemutatón. Az opera mérsékelt sikert aratott, és hamar lekerült a repertoárról. A cselekmény ismertetése előtt hallgassuk meg az igazán ihletett nyitányt.

Verdi a Kalóz című operájának nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk, vezényelt Herbert von Karajan. Az opera meséje a következő. Corrado, a száműzött muszlim ellenes kalózvezér támadást indít Seid pasa ellen. Kedvese Medora rossz előérzetekkel búcsúztatja. A csata során Corrado inkognitóban bejut a törökök közé, ám a kalózok idő előtt felgyújtják a török flottát. Corrado a lángok közül kimenti Seid pasa háremét, köztük Gulnárát. A törökök végül felülkerekednek, és elfogják a kapitányt. Seid halálos ítéletet mér rá, ám a szerelmes Gulnára megöli a pasát, és megszökteti Corradót. Mikor visszaérnek a szigetre, Medora, aki mérget ivott, Corrado karjaiban hal meg, a bánattól sújtott kalózvezér a tengerbe veti magát. Hallgassuk meg Corrado Tutto Parrea Sorridere kezdetű kavatináját az opera legelején, amelyben a száműzetését és elveszett boldogságát panaszolja el. Közvetlenül ezt követi a harcias, lendületes kabaletta, a Si di Corsari il Fulmine.

0: Verdi Il Corsaro című operájából José Carreras előadásában hangzott el Corrado kavatinája és kabalettája az első felvonásból. A müncheni rádió zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A kalózók témájában összeállított második műsorral véget ért a mai zenélő köntös, a viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Híreink először címszavakban. Szorin Grindjánó elmondta, holnap újabb ülést tart a képviselőház. Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása. Leállítják a csernovodai erőmű 2. reaktorát is, Balozsán kéréssel fordult a lakossághoz. Nazare kijelentette, nem engedhetünk meg magunknak költségvetés terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlament ülésszakokban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindjánó képviselőházi elnök tegnap bejelentette, hogy holnap újabb ülést tart a képviselőház, amelyen elfogadják a pénzügyminisztérium, valamint a mezőgazdasági és a közlekedési tárca által kért törvénytervezeteket. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, kész bármennyi ülést összehívni, hogy a törvényhozás elvégezze azt a munkát, amire a miniszterelnök és a menesztett kormány képtelen volt. Szerinte Ilija Bolozsánnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is patthelyzetben akarja tartani Romániát. A képviselőház elnöke közölte, hogy a tegnapi ülésen a szociáldemokrata párt több javaslatát is elfogadták, amelyek szerinte megoldják az ország sürgős problémáinak egy részét. Ezek közé sorolta a betöltetlen egészségügyi állások felszabadításáról szóló javaslatot, valamint emlékeztetett arra is, hogy elfogadták a lakásvásárláskor alkalmazott 9%-os áfa határidejének szeptember 30-áig való meghosszabbítását, az üzemanyagárak mérséklését célzó intézkedéseket, valamint a pedagógusoknak járó, európai forrásokból finanszírozott 1500 lejes szakmai támogatást. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy politikai fegyverszüneti kormány megalakítása, ami azt jelenteni, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok tegnap egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormányalakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű fegyverszüneti kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is. Másik lehetőségként az RMDS elnöke a Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PESZEDE szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Szorin Grindjánó vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a csernovodai atomerőmű 2. reaktorát is, jelentette be a Nukleár Elektrika. Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik, írta az Acer Press. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Mint korábban több hírportál is megírta, annyira kevés víz van a Dunában, hogy tegnap már le kellett állítani a csernovodai atomerőmű 1-es reaktorát. Az atomerőmű 2. reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importtal, mutatott rá tegnap este Ilija Bolozsán a Digi24-nek adott interjú során. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, elsősorban esténként nő meg a fogyasztás, és bár jelenleg nincs fennakadás az áramimportban, azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond, nyomatékosította. Románia nem engedhet meg magának költségvetést terhelő törvénytervezeteket a rendkívüli parlamenti ülésszakokban. Egy népszerű intézkedés nem föltétlenül finanszírozható is, figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint a következő időszakban az összes költségvetési vonzatú módosító indítványt és jogszabályjavaslatot a lehető legnagyobb felelősséggel kell mérlegelni. Hangsúlyozta, hogy a pártok közötti egyességek mit sem érnek, ha a döntések mellé nem rendelnek azonnal konkrét és szigorúan ellenőrzött pénzügyi fedezetet. A pénzügyminiszter szerint minden döntésnek a költségvetési realitások talaján kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy a most elfogadott intézkedések rövid időn belül nagyon sokba kerülnek az országnak. Nazare közölte, hogy a parlamenti frakciókkal sikerült működőképes megoldást találni az ideiglenes üzemanyagpiaci beavatkozásra. A dinamikus jövedéki adó a töltőállomási árak, valamint a Brent és Platz jegyzések alakulásától függően csökkenhet. Szerinte ezzel rugalmas és fenntartható ármérséklő mechanizmus dolgoztak ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve, 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítata hangzik el, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág mezőkovácsház és nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem az, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Világ, a Magyarországi Mezőkovács Háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből hallgathatják meg a Menekülők című írást. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Menekülők. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád, Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül. Az egyiknek vett feleségül. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban, július 30-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A mai napon Henry Ford, amerikai üzletember gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1863-ban ugyanezen a napon született, és így szól. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután áhított csendül kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően aktuális összeállításunk következik. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig vers rovatunkba várom Önöket, amelyben ma Gál Éva Emese Szó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mátli András, a rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

0: Mai műsorunkban Arany László magyar költővel és népmesegyűjtővel Arany János fiával is ismerkedünk meg. Szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban Arany Lászlóról, magyar költőről és népmesegyűjtőről, Arany János fiáról lesz szó. Ma inkább népmeséket, meséket fogunk hallgatni, úgyhogy mai műsorunk leginkább legkisebb hallgatóinknak szól.

Arany László 1844. március 24-én született Nagyszalontán, és Budapesten hunyt el 1898. augusztus 1-én. A legjelentősebb műve a Déli bábok hőse. Arany János és Ercsei Julianna második gyermekeként született, nővére Arany Julianna volt. A polgári realizmus főművei világszerte általában prózai regények. A mi kritikai realizmusunk első kétségtelen remek műve egy versesregény, Arany László műve, a Déli bábok hőse. Költője igen kevés verset írt életében, elsősorban esszéíró volt, mellékesen kitűnő műfordító, de olyan ember, akinek az egész irodalom csupán magángyönyörűség volt, aki a költészettel kiábrándultan tudatos gesztussal felhagyott, napjai javarészét aféle komoly polgári tevékenységekre fordította, jogász volt, közgazdasági szakember, idővel bankigazgató, és 54 éves korában gazdag budapesti polgárként halt meg. Nyilván félt hivatásos költő lenni, hiszen az apja volt Arany János, a kor legünnepeltebb költője. Nem mert volna vele versenyre kelni. Ráadásul apja volt a tanítója is, elfogadta minden elvét, noha alkatban merőben különbözött tőle. Az örökölt Arany név súlyosan nyomasztotta, ezért maradt tulajdonképpen az irodalom határszélén élő dilettáns, de olyan műkedvelő, aki értékben a hivatásosok közt is elsősorban áll. A rendkívül éleseszű fiatalember csupa olyan emlék veszi körül, amely szárnyaltatja is, nyomasztja is. 4 éves, amikor Petőfi verset ír hozzá, az Arany Lacinak a kisfiút beemeli az irodalomba. 5 éves, amikor a forradalom bukásával minden gyászba borul. Kisgyermek, amikor híres apja költeményben szólítja meg, mondván benne, hogy mindig tűrni és remélni kell, de hozzásóhajtja, ó, ha bennem is, mint egykor éppen, élne a hit, vigaszul nekem. Arany László hitek, remények és kételyek közt nő fel, miközben apja a legmagasabb igényekkel néz rá, és ez kötelez. Művelt lesz, elfogadja apja eszményeit és normáit, de semmi sincs, ami lelkesítse. Az elnyomatás idején még hinni lehet egy jobb világ eljövetelében, de a kiegyezésért nem lehet lelkesedni. A Bach korszakban még irodalomban, kultúrában, népmesekutatásban olyan célokat lehet találni, amelyek egy más korszakot készítenek elő. A jogásznak induló Arany László 18 éves fővel, 4 évvel, Juliskával együtt népmesekutató útra indul. Összeállítják a mindmáig legjobb magyar népmesegyűjtemények egyikét. Később elméletileg tanulmányozza a népmesék világát, s erről 23 éves korában írt tanulmánya mindmáig folklór irodalmunk klasszikus műve. Ekkor már tagja a Kisfaludi Társaságnak, tehát tudomásul vett író. Ugyanebben az évben az Elfrida című humoros elbeszélő költeménye sikeres költővé emelkedik. Nyitva előtte az út, hogy akár tudós, akár költő legyen. De itt a kiegyezés, nincs miért lelkesedni, viszont van lehetőség pénzt keresni. Arany László egy kitűnő tanulmányban, amelyet a magyar politikai költészetről ír, kifejti, hogy ha a költőnek nincs miért lelkesednie, jobb, ha elhallgat. Ezt 1873-ban írja le. Előző évben írta meg a főművét, a Déli bábok hősét, amelyet sajátos szemérmetességgel vagy gátlásossággal névtelenül jelentett meg. De azonnal sikere van, és nem sokára kiderül, hogy ki a költője, mégsem folytatódik a költői út. Arany László fordít Shakespeare-t, Molière-t, Puskint, Lermontovot, irodalmi és politikai tanulmányokat ír. Talán egy-két verset is, de ha ír, meg is semmisíti. Így a Déli bábok hősén kívül fél tucat költeménye sem maradt fenn. Ezek a kor színvonalas átlagterméséhez tartoznak, hű kifejezői a kiegyezést követő általános kiábrándultságnak. Két kötetnyi eszéje is kritikája a műfaj maradandó hagyatéka. A Déli bábok hőse azonban remek mű. Sok minden hatott rá az irodalomból, elsősorban Byron Don Juanja, Puskin anyeginje és Arany János bolondistókja, de valójában egyikhez sem hasonlít. A világirodalomban talán legközelebb álló egy prózai remekmű áll, Goncsarov Oblomovja, amelyet a költő valószínűleg nem is ismert. De a társadalmi helyzet hasonló volt.
Az elmaradt társadalomban a jó szándékú, fölöslegesnek bizonyuló ember belefulladása a semmibe. Arany László hőse, Hűbele Balázs lelkesedő ember, nagy eszméket szeretne szolgálni, érdeklődve fordul a nagyvilág felé. Idővel világot látott emberré fejlődik, aki nagy tervekkel jön haza. Csak hogy itthon semmiféle lehetőség sincs a nagy tervekre. És Balázsnak csődbe jut egész élete, szerelme, tervei, vágyai. Belesüpped a céltalanságba. Ezt a sivár történetet Arany László művész ilyen csiszol stanzákban, ironikus és önironikus mosolyjal adja elő, mintha felülállna a Hűbele Balázs sorsán. Az egész verses regény a részlet szépségekkel teljes, derűt keltő olvasmány, amely keserű szájízt ad, szinte magában álló egész irodalmunkban. A kor, amelyet ez a mű kelt, még a reménykedések korszaka volt, hiszen a kiegyezés utáni években, úgy egészen 1875-ig, Tisza Kálmán korának kezdetéig még azt a látszatot keltette, mintha 1848-at lehetne folytatni. Még élesztő táptalaja volt a nemzeti romantikának. Jókai legszebb, legjobb regényei nemrég keltek, a színpadon Szigligeti és a népszínmű volt a divatos. Arany János minden kiábrándultsága ellenére most fog végső nagy korszakának műveihez, csak ezután következnek az utolsó évek balladái és a Toldi szerelmének befejezése. De Arany Lászlónál megszólal a teljes reménytelenség. Lehet, hogy ezért akart névtelen maradni. És egy évvel később el is hallgat a költő. De nagyon sok dolga van még az életben. Fontos jelenségekről kell számot adni a tanulmányaiban. Egyebek közt ő fedezi fel a magyar olvasóközönség számára Lermontovot. Ő hívja fel a figyelmet Kossuth emigrációs iratainak fontosságára. Ezekben az elmélkedő, ismeretterjesztő művekben megtalál egy maradandóan friss, szabatos, világos értekező stílust, amely esszéirodalmunk klasszikusai közt is biztosítja helyét. Nem kevésbé fontos, amit Arany János irodalmi hagyadéka körül végez. Amikor a nagy költő 1882-ben meghal, töménytelen hátrahagyott műve és igen nagy levelezése marad. Ezeket rendszerezni és sajtó alá rendezni igen nagy munka. És a fiú, aki akkor már főleg jogi és pénzügyekkel foglalkozik, vállalkozik a számára kegyeletes, a nemzet számára nagy kulturális jelentőségű feladatra. Közben megírja lírai szépségű visszaemlékezését halott apjára és halott nénjére, és gondos munkával állítja össze a hagyatékban talált kiadatlan és töredékes műveket. Ő teszi közzé a végső évek gyűjteményét, az őszikéket is. Két kötetben állítja össze a hátrahagyott műveket, részletes előszót ír hozzájuk. Majd újabb két kötetben adja ki Arany János levelezését, ez a gyűjtemény azóta is fontos forrása irodalomtörténetírásunknak. Késői éveiben alig-alig foglalkozik irodalommal. Azaz mindig érdekli, izgatja az irodalom, csak ő maga nem ír. Élete végén mégis visszatér a költészethez, mint elmélethez. A tudományos magyar verstan Arany János néhány tanulmányával kezdődik, de rendszeres, tudományosan megalapozott magyar verstan még nem volt. Ezt akarta pótolni Arany László a Hangsúly és Ritmus című nagy terjedelműre tervezett tanulmányával. A magyar verselés elveit akarta összefoglalni. Műve töredék maradt, de így is verstani irodalmunk egyik nélkülözhetetlen klasszikus műve. 1898-ban 54 éves korában halt meg. Életműve nem nagy, összesen 5 kötet, ebből egy mesegyűjtemény, egy műfordítások, 2 tanulmányok. Amit szép irodalomból alkotott, belefér egyetlen nem nagy kötetbe. Ebben a kötetben azonban ott olvasható a Déli bábok hőse, a legjobb magyar versesregény, kritikai realista irodalmunk első hibátlan remeke. Csíki, Mikszád és a többiek mind csak ő utána indultak el a realizmus útján, de kevesen érték el a szépségnek azokat a magaslatait, amelyeket ő csak mellékesen, mint egy kirándulásként megjárt.

0: A következő percekben Arany László Panci-Manci művét hallgatjuk meg, az előadó ismeretlen.
1: Arany László, Panci-Manci. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy pedig a faluba sétafikált előre-hátra. Váltig ütötte-verte az anyja, de nem használt semmit. Egyszer éppen olyankor püfölte, mikor a királyfi többed magával arra sétált. Megszólítja a királyfi. Ugyan, szegény asszony, miért üti kend azt a leányt olyan nagyon? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, mikor mindenfélét megfon aranyfonalnak, amit elől utól talál a ház körül. Most is, míg a városban voltam kenyeret keresni. Minden ágyamat megfont a aranyfonalnak. Most már az sincs, amire lehajtsuk a fejünket. Nagy szeget ütött ez a király fejébe. Ennye, de derék leány, jó volna ez nekem. Máskor megint arra sétált a királyfi. Megint csak ütötte, verte a szegény asszony a lányát. Azt kérdi a királyfi. Miért ütiverikent szegény asszony azt a leányt megint? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, verném, mikor még a sövényt is mind felfont a aranyfonalnak? Még nagyobb szeget ütött a dolog a királyfi fejébe. Harmadszor már szánt szándékkal vette arra az útját. Hát megint csak ott kínoszta a lányát a szegény asszony. Akkor már éppen nem állhatta meg a királyfi szó nélkül. Ennye kutya teremtette! Minek ütiveri kend azt a szegény leányt? Hogy ne ütném, felséges királyfi? Mikor még a ház tetejéből is mind aranyfonalat fon, pedig az nekem nem kell. Azért bizony sose üsse verje, hogy olyan jó fonó. Elveszem én. Majd lesz én nálam miből fonni aranyfonalat. Nagyon megörült a szegény asszony, hogy megszabadulhat attól a rossz leánytól. A királyfi is megörült, mert szép is volt a leány, de azt is meggondolta, hogy ha még a sövényből is aranyfonalat csinál, hát ő nála a drága szép lemből miért fonhat. Nem is húzták, halasztották a dolgot, megesküdtek, s olyan lakodalmat csaptak, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Egy héttel a lakodalom után mondja a királyfi a feleségének. No, édes feleségem, te talán meg is unod magad, hogy nem fonhatsz, hanem ne félj, majd hozok én már lent. Holnap vásár lesz itt a szomszéd városban, majd veszek ott vagy egy szekérrel. Vett is a királyfi annyit, hogy 8 ökör alig bírta haza. No, feleségem, most már fonhatsz. A szegény királyné nem merte megmondani, hogy nem tud fonni. Bezárkozott egy szobába, ott sírt rít 3 nap 3 éjjel. 3. éjszaka, amint ott sír, rí, éjféltájban megzörgeti valaki az ablakot. Nyisd ki, királyné, az ablakodat! A királyné kinyitotta, beugrott rajta egy kis ember. 3 arasz volt a hossza, 2 rőfa bajusza, 1 singa szakálla. Megszólította a királynét. Tudom, mi a bajod, felséges királyné, de tudok ám én azon segíteni. Én 3 nap alatt azt a sok lent mind meg tudom fonni aranyfonalnak. Addig te találd ki a nevem. Ha kitalálod, itthon maradhatsz. Ha ki nem találod, elviszlek magammal. Gondolkozott a királyné, mit évő legyen. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja a lent. Mindegy, akár így, akár úgy hal meg. A kisember elvitte a sok lent. Most a királyné még szomorúbb lett, mert sehogy se tudta a kisember nevét kitalálni. Másnap kiküldte a királyfi az ő vadászait az erdőre. Este, amint hazajönnek, azt találja tőlük kérdezni.
2: Mi újság, fiúk?
3: Jaj, felséges királyfi!
1: Kezdi az egyik.
3: Tudnék én valamit, de tán el se hiszi, felséged.
2: Már miért ne hinném? Elhiszem bízén, csak mondd el.
3: Hát, felséges király, amint az este ránk esteledett az idő, a többiek tüzet raktak, elkezdtek danolni. Én, hogy nagyon álmos voltam, ott hagytam őket. Elindultam az erdőbe, hogy majd valami jó mohos helyet keresek magamnak, ahova lefeküdjem. Amint barangolok, előre, hátra, egy pislogó tűz ötlik a szemembe. Én is mindjárt arra fordítottam a szekerem rúdját, hogy megnézzem, mi az ott. Hát látom, hogy egy pici kis tüzet ugrál keresztül kasul egy pici kis ember. Három arasz volt a hossza, két rőfa bajusza, egy singa szakálla. Mindig azt kiabálta: én vagyok Pancimanci, az én nevem senki se tudja. Sütök, főzök, holnap után szép mennyasszonyt hozok. Én azzal eljöttem onnan, hogy majd a pajtásaimnak is megmutatom a csodabogarat. De mire visszamentünk, hűlt helyét találtuk. Mindenki elcsodálkozott ezen a furcsaságon, csak a királyné örült meg neki, mert tudta, hogy az az ő embere. Este nagy vígan ült a szobájában, még az ablakát is nyitva hagyta. Egyszer csak ugrik be rajta egy kis ember.
2: No, királyné, kitelt a három nap. Hazahoztam a sok drága aranyfonalat. Hát, te kitaláltad-e az én nevemet?
3: Hallgass, Pancimanci, hogy ne találtam volna.
1: Leesett az áll a szegény Pancimancinak. Szó nélkül hordta be a sok aranyfonalat a kamrába. Másnap reggel bevezeti a királyné az urát, karon fogva a kamarába. Mutatja neki a sok aranyfonalat.
3: Nézd csak, kedves uram, felséges király, de sok szép aranyfonalat fontam.
1: A királynak majd elvette a szeme világát a nagy fényesség, ugyannyira, hogy félre kellett neki fordulni. Össze-vissza csókolta a feleségét. Harmadnap abban a városban volt vásár, ahol a királyfi lakott. Kiment a királyfi, összevásárolt minden lent, ami csak a vásárban volt. A királyné az alatt otthon sírt, rít, nem tudta, mit csináljon megint a sok lennel. Egyszer eszébe jutott, hogy lakik ott közelében három koldusasszony, akik közül az egyiknek háta volt kipúposodva, a másiknak az ajaka ért le a melléig, a harmadiknak a nyelve verte a hasát. Ezeket magához hívatta a királyné, s megparancsolta nekik, hogy ha majd a király otthon lesz, menjenek oda koldulni, s ha kérdi a király, mitől lettek olyan nyomorékok, mondják, a sok fonástól. Úgy is lett. Hazament a király, megebédelt, délután kiment az udvarra sétálni. Amint ott sétálgat, egyszer csikorog a kis ajtó, oda néz a király, látja, hogy alig tud rajta bejönni egy szegény asszony, olyan púpos a háta. Oda megy a királyhoz, kéri, hogy az Isten nevében ne sajnáljon neki adni valamit. A király adott neki egy aranyat, de megkérdezte tőle:
2: ugyan, szegény asszony, mi dolog az, hogy a kent háta úgy kipúposodott? Vagy ilyen volt mindig?
3: Jaj, felséges király, nem volt olyan szép leány, mint én ebben a városban se. De nagyon dolgos voltam, mindig fontam, éjjel-nappal, s a sok üléstől így kipúposodott a hátam.
1: A király gondolkozóba esett, hogy hát ha az ő felesége is így megpúposodni.

0: Máritta király arra gondolt, hogy megmondja a feleségének, hogy kevesebbet fonjon. Neki is indult, hogy bemegy a házba. De a kutyák elkezdtek ugatni, hát csak megnézte, hogy ki jön. Nem más ment befelé, mint a harmadik koldusasszony, akinek nyelve a hasáig lógott.
1: Hát a kenny nyelve mitől nőtt ilyen nagyra? Kérdi tőle a király.
2: Jaj, felséges király, bíz ez a sok fonástól. Sokat kell nyálazni a fonalat, mikor fon az ember. Attól nőtt így meg.
0: A király beszaladt a feleségéhez, elmondta neki, hogy mit látott, hallott, milyen volt a három koldusasszony.
1: De nem is engedem ám, hogy többet fonj, még csak egy arasznyi fonalat se.
0: A királyné tettette magát, mintha ő bánná legjobban a dolgot. Elkezdett sírni, ríni, de nem használt semmit. A király a sok lent mind megégettette, még a hamuját is kihordatta az udvarából. Aznaptól fogva semmi gondja sem maradt a királynénak. Még ma is boldogul élnek, ha meg nem haltak.
3: Örömteli olvasás. Varázsbetű. www.varázsbetű.hu

0: Arany László Panci-Manci című meséjét hallgattuk meg, az előadó ismeretlen volt. A következő percekben Arany László a Kisködmön című meséjét hallgatjuk meg, a mesemondó Gáspár Sándor.
1: Akkor most mesélek nektek egy szép mesét, aminek az a címe, hogy a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz nézni. Tudjátok mi az, hogy háztűz nézni? Az azt jelenti, amikor a leányt egy fiatal legény szeretné feleségül venni, akkor elmegy hozzájuk a házba, és megkéri a kezét a szüleitől. Tehát ez a legény is elment másodmagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férjhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonöti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, és ott sírt. Már odafönn nem győzték várni. Leküldte hát az ember a feleségét is, ugyanannyjuk. Erejj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folytatta el, azért nem mer feljönni. Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leány az ászokon. Hát téged mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg úgy elgondoltam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélt, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott odafönn a gazda, hogy miért nem jönnek még föl? Nem állhatta meg káromkodás nélkül. Ennyi, szedte-vette. Már bizonyosan a bort folytatták el. Elmegyek, megnézem, hová vesztek. Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajok akadt. Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen? Itt elbeszélték neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibökült. Segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni, kapta magát.

Hát lement utánok a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok meg elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, azt mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek leányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja. Láttatok már vasvillát? Panni? Milyen a vasvilla? Tudod, azt a kertbe szokták használni a papáik, amikor lekaszálják a füvet, vagy gyűjtik össze a gallyakat, és azzal szépen egy kis bogját raknak. Na most a vasvilla, így egymás mellett lévő hosszú-hosszú, nagyon hegyes, ilyen tüskékből áll, tudod, és közötte luk van. Tehát, hogyha valaki diót akar azzal szedni, azt nem lehet felszedni. Na most egy ilyen bolond embert látott meg ez a legény. Megszólítja. Hát, Kent, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. Na hát, majd felszállítom én, mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, a véka egy olyan edényféle. Fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magában, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója, oda megy hozzá, hát megszólítja. Jó napot, adjon Isten földi! Hát, miben fáradozik Kend? Fogadj Isten, atyafi! Hát, bíz én, a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos. Pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kend, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette. Mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta. No, gondolta magában, akadtam már második bolondra is. Megint mendegélt, mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Tudjátok, mi a kotló? Hát az a mama csirke, a tyúk. Tudjátok, aki a kis csirkéket kikölti a tojásból, és utána vigyáz rájuk. Na most itt ebben a mesében épp ott tartunk, hogy a legény meglátta azt az asszonyt, aki megpróbálta a kotló alá a kis csirkéket bedugdosni. De sehogy se sikerült neki. Bizén, öcsém, mondja az asszony, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja. De sehogy se tudom alá dugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük. Azt mondta a legény, én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kent azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket. Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult, no hála Istennek, gondolta magában, megtalálta mind a 3 bolondot. Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy nekik is lett egy kisfiúk, vettek is nekik ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Arany Lászlótól a Kisködmön című mesét hallgattuk meg Gáspár Sándor előadásában. A következőkben Farkas Barkas című meséjét hallgatjuk meg, ezt előadja Pogány Judit.
1: És Arany László gyűjtése. Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ, egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, mindig ezt kiabálta, fussunk, égszakadás, fölindulás! Amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis kakas. Hova szaladsz, kis tyúkoma? Jaj, fussunk, égszakadás, fölindulás! Honnan tudod? Fejemen történt. Ja, hát fussunk, én is futok! Futottak, előtaláltak egy nyulat. Tudjátok, mi az a szó, hogy előtaláltak? Hát, hogy találkoztak egy nyullal. Csak a népmeségben előfordul olyan szó, amit...
2: Én tudom, hogy beszél a nyuszi.
1: Na, hogy beszél a nyuszi?
2: Nyusz,
1: így jó lesz? Jó, na akkor nézzük, mert ugye előtaláltak egy nyulat. Kérdezi a nyúl. Nyusz, hova szaladtok, kakaskoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Tyúkkomától! Hát, tyúkkoma, fején történt! Nyusz, hát fussunk, én is futok! Megint futottak, előtaláltak egy őzet. Kérdezi az őz. Hova szaladtok, nyúlkoma? Nyusz, jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Kakaskomától! Hát, kakaskoma, tyúkkomától, hát, tyúkkoma, fején történt. No, hát, fussunk, én is futok. Megint futottak, előtaláltak egy rókát. Kérdezi a róka, hova szaladtok, őszkoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás. Honnan tudod? Nyúlkomától, hát, nyúlkoma, kakaskomától. Hát, kakaskoma, tyúkkomától. Hát, tyúkkoma, fején történt. No, hát fussunk, én is futok. Futottak, előtaláltak egy farkast. Kérdezi a farkas. Hová futtok, rókakoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás. Honnan tudod? Őszkomától. Hát őszkoma, nyúlkomától, hát nyúlkoma, kakaskomától, hát kakaskoma, tyúkkomától, hát tyúkkoma, fején történt. No, hát fussunk, én is futok. Futottak, mindig csak ezt kiabáltak, jól, fussunk, égszakadás, földindulás. Már rájuk is esteledett, de azért ők csak futottak. Hát egyszer egy verembe estek. Mit csináljanak? Hogy menjenek ki? Már nagyon éhesek voltak. Egyszer azt mondja a farkas. No, barátaim, komáim, már most mit csináljunk? Nagyon is ehetnénk. Ha ez sokáig így tart, mindnyájan eldöglünk. Ha nem gondoltam én egyet. Számláljuk kell mindnyájunk nevét, akié a legcsúnyább lesz, azt együk meg. Ráálltak mindnyájan, mert ugye nagyon éhesek voltak. Elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, de szép! Róka, bóka, az is szép! Őzöm, bőzöm, az is szép! Nyulom, bulom, az is szép! Kakas, bakas, az is szép. Tyúkom, búkom, jaj, de rút! Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is ették hamarjában. De bizaz, még a fél fogukra se volt elég. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, de szép. Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulombulom, ó, az is szép. Kakas-bakas, jaj, berút. Szétszaggatták a kakast is, meg is érték vele akkor aznap. Ha nem bizony, másnap megint megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas-barkas, jaj, be szép. Róka-bóka, az is szép. Őzöm-bőzöm, az is szép. Nyulom-bulom, jaj, berúd. Megették a kis nyulat is. Az is elég volt egy napra. De másnapra megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas-barkas, jaj, be szép. Róka-bóka, az is szép. Őzöm-bőzöm, jaj, berúd. Széttépték az őzet is. Az már elég volt vagy két napra. De bíz utoljára az is elfogyott. Megint nagyon megéheztek. Egyszer azt mondja a farkas a rókának. Nos, rókapajtás, már most nincs mit enni. Hanem vagy én eszlek meg téged, vagy te engem. Azért hát birkózzunk meg. Nézzük, melyik lesz a győztes. A ravassága, vagy az erősség. Megbirkóztak. A farkas lett a győztes. Megölte a rókát. Már ezzel megérte egy hétig is. Hanem akkor ez is elfogyott. Megint megéhezett a farkas. Mit csináljon? Nagy kínjában elkezdett ordítani, amint a torkán kifért. Éppen vadászok jártak arra. Észrevették. Agyonlőtték, a bőréből bundát csináltak. Még most is viselik, ha el nem nyűtték. Ez a mese vége. Most menjetek játszani.
0: Az elmúlt percekben Pogány Judit előadásában hallgattuk a Farkas-barkas című mesét Arany Lászlótól.

0: Ismert ember gyermekének lenni azzal a teherrel jár, hogy már azelőtt, hogy az egyén saját életéről döntéseket hozhatna, rávetülhet a híres szülő dicsfénye és árnyéka. Arany János korának ünnepelt alkotója volt, az Arany név önmagában is súllyal bírt. Arany László ezzel az örökséggel nőtt fel és próbált navigálni az életben, amelyet nem könnyített meg, hogy már 3 évesen bekerült az irodalomtörténetbe Petőfi Sándor, Arany Lacinak című költeménye által. A következőkben ezt a verset hallgatjuk meg Turek Miklós előadásában.
1: Laci te, hallod-e, gyere ide! Jár, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itten az ölemben. De nem ott szanj, mert különben megtalálok csípni. Ígyni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájadat beted, s nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kis kaput. Majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember, nagy bajúszos. Mi csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe, kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia, vagy ihatnék? Nem, Víza. Telt vederrel a kezében, a mezőre ballak szépen, ott megállt, és körülnézett. Ejnye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott, vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát, vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát, már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hű, mi fürge, mint szalad, pillanat, s odabenn van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, és beleönté a veder vizet. Torkig tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte. Hanem aztán csak kimászott. Még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. És mostan itt van, karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy Laci. Te bizony.
0: Azok, akik nem mélyednének el a magyar irodalom mélységeiben, ha más formában nem is, de ezen a versen keresztül biztosan találkoznak Arany Laci alakjával, és elképzelhető, hogy sokaknál eddig terjednek az Arany János fiáról szóló ismeretek. Pedig Arany László jelentősége és életműve jóval szerteágazóbb és színesebb, mint a hozzáírt költemény, és sokkal többen kapcsolódnak hozzá tudtukon kívül, mint gondolnák. Az elmúlt percekben Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét hallgattuk meg Turek Miklós előadásában. Arany László ezáltal a vers által került be először a magyar irodalomba.

Arany László 1844. március 24-én született, és 126 éve 1898. augusztus 1-én hunyt el. Életrajzi ismertetőiben első helyen általában a költő megnevezés szerepel, holott irodalmi életművének és általános életpályájának csak egy szelete volt a költészet. Az elmúlt közel háromnegyed órában vele ismerkedtünk meg irodalmi kincsek rovatunkban. Ezzel műsorunk a végéhez közeledik, megköszönve figyelmüket. Remélem, hogy ma is hallottak valami újat irodalmi hőseinkről. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal folytatjuk tovább adásunkat. Ezután pedig áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd köszöntjük névnaposainkat is. Ezek után pedig aktuális összeállításunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ábru Deán szerint augusztus 4-e és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a szenátus. Ilija Bolozsán, ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, fegyverszüneti kormány alakítása. Tüntetnek a juhászok. Az Állategészségügyi Hatóság vezetésének lemondását követelik. Hívek nélkül hátszegi műemléktemplomot fogadtak örökbe a fekete gyarmati reformátusok. Most pedig következzenek a részletek. Mircea Ábru Deán szenátusi elnök tegnap bejelentette, hogy egy újabb rendkívüli ülésszakra hívta össze a felsőházat, az augusztus 4-e és 6-a közötti időszakra, a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló törvénytervezet elfogadására. A Facebook bejegyzésében Ábru Deán emlékeztetett, hogy a biodiverzitási stratégia jóváhagyása az országos helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú mértföldköve, amelynek teljesítésével mintegy 1 milliárd euróhoz jut hozzá Románia. A szenátus ma 4 órától is tart egy plenáris ülést. Ezen a helyreállítási terv más mértföldköveihez kapcsolódó törvénytervezetekről is szavaznak, amelyeket a képviselőház szerdán elsőházként fogadott el. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen-Hunor RMDSZ elnök által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találnia. Hangsúlyozta azonban, hogy bár nem bízik a szociáldemokrata pártban, amely szétverte a kormánykoalíciót. Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként, amely élvezi a parlament támogatását, vagy politikai kormányként, fogalmazott Bolozsán a Digi 24 televíziónak adott tegnapi esti interjújban. Ilija Bolozsán szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ezek az intézkedések csökkenthették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna, jelentette ki. Nem gondolták meg magukat a juhászok. Ma az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság bukaresti székhelye elé vonulnak, hogy a vezetőség lemondását követeljék. Mint mondják, betelt náluk a pohár, és határozottan elutasítják a kis kérődzők pestis elleni kötelező védőoltásokat. Más megoldás ugyanakkor egyelőre nem látszik. Az élőállat export újraindításához be kellene oltaniuk az állatokat. Ennélkül a kivétel továbbra is zárolva marad, ami sokuk számára az azonnali csődöt jelenti, számol be az Observatoro News. A gazdák az ígéretüknek megfelelően elindultak a főváros felé. Egyesek autóval, mások buszokkal utaznak Bukarestbe. Az állattenyésztők mindegyikének be kellene oltatni a nyáját ahhoz, hogy Románia újraindíthassa az élőállat exportot. A juhászok közül azonban senki sem nézi jó szemmel a vakcinázást. 6 éve az utolsó református hívek is itt hagyták a földi létet a Hunyad megyei Nagypesténben. Azóta sincs, aki gondját viselje a hátszegi település műemléktemplomának. Július folyamán az Arad megyei Fekete Gyarmat református gyülekezetének férfiköre közösen kitakarították a templomkertet az elvadult növényzettől, lebontották a veszélyesen dűledező kerítést, közben a délerdélyi magyarság évszázados történelmével szembesültek, sőt, még római kori köveket is találtak. Nemes Emil fekete gyarmati lelkifászol a krónikának elmondta. Lehangoló látvány az elhagyatott templom. Viszont Istenháza akkor is megérdemli a gondoskodást, amikor már nem szól benne az Isten tisztelet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most a legkisebb hallgatókat várjuk rádió közelbe, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, amelyben ma egy írmesét hallgatunk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Görbe és a tündérek. Ír népmese. Élt egyszer a Galti hegyek tövében egy kicsike ember. Görbének csúfolták, mert akkora púpot hordott a hátán, mint valami domb. Az igazi nevét már maga is elfeledte rég. Az emberek féltek tőle. Azt suttogták, hogy a tündérek gyermeke, vagy talán az ördögi vadéka azért olyan csúf. Messzire kerülték, pedig Görbe jóságos ember volt. A légynek sem tudott volna ártani. Naphosszat a kunyhójában ült, és vesszőkosarakat font. Néha fogta a kosarait, és elindult a kahiri vásárba. Egyszer, mikor jó napja volt a vásárban, mert eladta az összes portékáját, fáradtan ballagott hazafelé. Ahogy ment, mendegélt, egyre nehezebbnek érezte a púpját. Már alkonyodott, de még mindig egy jó gondolatnyi távolságra volt hazúról. Leült az út szélére, és elbóbiskolt. Furcsa dalocska hangjaira riadt fel.
11: Hétfőket, hétfőket, hétfőket.
10: Hallatszott valahonnan. Görbe magas, kántáló hangokat hallott, aztán a hangok elhallgattak, majd kisvártatva kezdték előről.
11: Hétfőket, hétfőket, hétfőket.
10: Görbe még sohasem hallott ehhez fogható dallamot. Erősen fülelnie kellett, annyira finoman énekeltek az egymásba szövődő kicsiny hangok. Még a lélegzetét is visszafojtotta. nehogy egyetlen szótagot is elhalasszon. Mikor már úgy érezte, eleget hallott, óvatosan feltápászkodott, és lopva elindult, mert tudni akarta, honnan jönnek a hangok. Hát látja ám, hogy tündérdomb áll a közelben, csak nagy levertségében nem vette észre, mikor idefele tartott. Közelebb ment, lehasalt a fűbe, fülét a földre tapasztotta, úgy gyönyörködött a domb belsejéből felszálló énekben. Hamarosan mégis elunta a fülelést, mert a kicsiny hangok egyre csak ugyanazt hajtogatták. Szomorú dolog ez, hogy más se tudnak, csak ezt a hétfőkeddet, gondolta magában. Aztán egyszer, mikor a hangok épp elhallgattak, hirtelen közbe kiáltott. Hétfő, kedd és szerda! Hirtelen csöndett. Görbe egészen megszeppent a saját merészségétől. És akkor egyszerében megnyílt a domb oldala, és csodálatos látvány tárult a szeme elé. A domb belsejében fényes palota díszes terme bújt meg, a teremben számtalan, pompásabbnál pompásabb ruhába öltözött aprócska tündér állt, és mind őt bámulta. Ekkor a picinke trónszékéről felállt a tündérek királya, odalépkedett görbéhez, hálásan megrázta a kezét, és lelkendezve így szólt. Hát csodálatos, amit énekeltél, hogy nekünk ez nem jutott eszünkbe. Ki vagy te, aki ilyen szép verssel ajándékoztál meg bennünket? Görbének hívnak, suttogta szégyenlősen a kis kosárfonó. Megtiszteltetés, ha örömet okozott nektek az én ostoba kis toldásom. Ne szerénykedj, Görbe, nagy költő vagy te, nagyobb, mint közülünk bárki. Kérlek, tarts velünk, lakomázzunk. Görbe örömmel csatlakozott a tündérekhez. Belépett a domb belsejére, mire a domb azonnal bezárult mögötte. A tündérek kérlelték, hogy énekeljen még nekik, és a dalait hallgatva egyre vidámabbak lettek. Egész éjszaka ropták a táncot. Hajnalban maga Görbe is beállt közéjük, és boldogan táncolt, mert soha életében nem táncolt még annak előtte, mert soha senki nem hívta meg a táncba. Reggel aztán, mikor vége lett a bálnak, és a tündérek elpihentek, a király Görbéhez lépett, megfogta két kezét, és így szólt hozzá. Kedves Görbe, hálából, amiért ilyen szépséges énekekkel ajándékoztál meg bennünket, megszabadítalak a púpottól. Görbe meg sem köszönhette a tündérkirály jóságát, mert abban a pillanatban már érezte is, hogy a púpja leválik a hátáról. Felegyenesedett, és láss csodát. Olyan magas lett, mint a tömbi ember. Be is verte a fejét a díszes terem mennyezetébe, és úgy fejbe kólintotta a boldogság, hogy ájultan esett össze. A nap már magasan járt, mikor magához tért. A tündérdob tövében hevert, nyulak ugrándoztak körülötte, és tehenek legeltek a fűben. Eszébe jutott, mi történt vele, és nyomban a vállához kapott, hát, ha csak álmodta az egészet, de a púp tényleg eltűnt a hátáról. Felállt, jól esőt nyújtózkodott. A tündérek jóvágású embert varázsoltak belőle, ráadásul új ruhába is szépen felöltöztették. Senki sem ismert hát rá a hazafelé vezető úton. S a szomszédai még sokáig erősen kételkedtek benne, hogy valóban Görbével van-e dolguk. Történetének hamar híre ment a környéken, és egy reggel beállított hozzá egy öreg asszony. Hallottam, mit rólad pusmognak, mondta Görbének. Van nekem is egy púpos fiam, gondoltam, ha elbeszéled, miként esett veled ez a csoda, talán mi is megpróbálhatnánk eltüntetni azt a szörnyűséget a válláról. Görbe jó ember volt, szívesen elmesélte hát, mi történt vele a tündérek dombjánál. Az öreg asszony megköszönte a jóságát, sietett haza a fiához, Bolond Jankóhoz. Ez a Bolond Jankó visszataszító alak volt, piszkos és rossz természetű, egészen más, mint Görbe. Még ahhoz is lusta volt, hogy gyalogoljon. Az asszony nagy nehezen felszuszakolta egy szekérre, és elindult vele a tündérdombhoz. A fiú meg egész úton pörölt az anyjával, hogy minek ráncigálja, adjon neki békét, meg hogy ő nem hisz az ilyen ostoba mesékben. Mikor megérkeztek, az asszony a domb aljába kiborította a fiát a kocsiból, és ott hagyta, de előbb még elmagyarázta neki, mit kell tennie. Az meg hitte is, meg nem is, azért megjegyezte, amit az anyja mondott neki. Leszállt az éj. Bolond Jankó meghallotta a tündérek énekét, ami most, hála Görbének, még sokkal szebb volt, mint annak előtte.
11: Hétfőket, hétfőket, hétfőket, és szerda.
10: Jankó soha nem szeretett énekelni, de még mást hallgatni sem. Nem is tudta, mitől lenne szebb és gördülékenyebb egy dallam. Hitte is, nem is, amit az anyja mesélt. Azt azért mégis szerette volna, ha eltűnik a hátáról a púp. Meg sem várta hát, hogy a tündérek többször elénekeljék a dalt, bekiabált a domb belsejébe.
5: Hát a csütörtökkel meg a péntekkel mi lesz?
10: Gondolta, ha görbe egyetlen napnyi toldása jó volt, ez a két nap még jobban tetszik majd a tündéreknek, így nem csak a púpjától szabadulhat meg, hanem majd új ruhát is kap, és még pénzt is kérhet tőlük. Ám alig hagyták el a száját a szavak, egyszeriben hatalmas erő rántotta be a domb belsejébe, és haragos tündérek sereglették körbe. Mi ez az égtelen rikácsolás? Kiabálták. Ki merészel belerondítani az énekünkbe? Elébe toppant a tündérek királya is. Bolond Jankó, légy átkozott, amiért nem átaltál belezavarni a mulatságunkba, hogy haragunkra mindig emlékezz a hátadra, a púpot tetejében még egy púpot ragasztunk. Azzal 20 markos tündérlegény előrántotta görbe púpját, és Bolond Jankó vállára tapasztották ezt a púpot is. Akkor a tündérek fogták, s kipenderítették a palotájukból a megrettent fickók. Másnap reggel az anyja talált rá a szerencsétlen fiúra a domb tövében. Kétszer akkor a púp terepélyesedett a hátán, mint annak előtte. Mi történt veled, édes fiam? Borult rá az asszony sírva, de Bolond Jankó mukkanni sem mert. Annyira félt, hogy a tündérek még egy harmadik púpot is raknak a hátára. Az anyja meg a fiú nagy nehezen felkászálódott a szekérre, és szomorúan mentek haza. Az emberek összesúgtak a hátuk mögött, és vadul hányták magukra a keresztet. Jankó hátán ott égtelenkedett a rót bizonyíték, hogy a tündérekkel találkozni bizony nem tréfa dolog. Aki nem beszél velük kellő tisztelettel, annak életre szóló kínnal keserítik meg a napjait.

Mesekosár rovatunkat hallották, holnap ugyanekkor folytatjuk. A következőkben a napáhítat a csendül fel Palkó Hanna tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Őszinte szív, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyve, 16. rész, 9. vers. Mai áhítatunk szerzője Bob LaForge, amerikai testvérünk. A Mózes 4. könyvének 7. része az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túlérzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. A felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetők neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Mindegyiküket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Istent dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, imádatát, a szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Imádkozzunk! Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Bob LaForge, amerikai testvérünk. Imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

A napáhítatát hallották Falkó Hanna tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Boto Zsuzsával.

Ja, a Gergely naptár szerint. Az évből még 154 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat.

Először a történelmi események következnek. 1866-ban megnyílt az első hazai lovasút Pest, Szénatér, Újpest és Városkapu között a Pesti Közúti Vaspályatársaság üzemeltetésében. 1899-ben volt megrendezve az első vízilabda mérkőzés Magyarországon, Siófokon. 1919-ben a román csapatok átkeltek a Tiszán és megindultak Budapest felé. Két nap múlva elbukott a Magyar Tanácsköztársaság. 1932-ben megkezdődtek a 10. olimpiai játékok Los Angelesben. 1944-ben az amerikai légierő 300 bombázója két szőnyeg bombázást hajtott végre a Szigetszentmiklósi repülőgépgyár ellen. Nádas Ladány térségében a honi vadászrepülők két B-24 Libertátot lelőttek. 1971-ben leereszkedett a Holdra az Apollo 15 Falcon nevű holdkompja.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án születtek. 1730-ban látta meg a napvilágot Jelki András, magyar utazó, kalandor. 1863-ban született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. Az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik. Termékeny feltalálónak számít, nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. A Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei között volt. A nevéhez fűződő fordizmus nem csak az autógyártást, de az Egyesült Államok közlekedését és iparát is forradalmasította. 1947-ben látta meg a napvilágot Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam kormányzója, 1968-ban kivándorolt Amerikába. Első filmszerepét az 1969-es Herkules New Yorkban című filmben alakította. A republikánus párt képviselőjeként 2003-tól 2011-ig volt Kalifornia állam kormányzója. 1948-ban született Jean Reno, francia színész. 1954-ben látta meg a napvilágot Novák Emil, Balázs Béla Díjas, magyar operatőr, filmrendező. 2004-ben a Sydney Tropfest mintájára Budapesten is megrendezte a Tropfilm Fesztivált a Kultiplexben, amely a 7 perces rövid filmek versenye. 1963-ban látta meg a napvilágot Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok filmsorozat egyik főszereplője. 1974-ben született Hilary Swank, Oscar-díjas amerikai színésznő, producer.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, július 30-án szűntek meg létezni. 579-ben szűnt meg létezni első Benedek pápa. 1868-ban szűnt meg létezni Tompa Mihály magyar költő. A népi nemzeti irodalom

A templom irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, valamint a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tompa a nevezetesebb költőink egyike, akit a közvélemény magukkal az illető költőkkel, Petőfi Sándorral és Arany Jánossal méltó társul tekintenek. 1897-ben szűnt meg létezni Ráth Károly ügyvéd, Budapest első főpolgármestere. 1912-ben szűnt meg létezni Meiji, japán császár, akinek az uralkodása Japán radikális politikai és szociális átalakulását jelentette.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed,

a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget,

0: Most névnaposainkat köszöntjük fel.
1: Július 30-án Judit és Szénia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Szénia görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Szénia volt a vendégnek nyújtott ajándékneve. Köszöntünk tehát július 30-án minden Judit és Szénia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Névnaposainkat köszöntöttük Cserháti Zsuzsa, Akad, ami nem gyógyít meg a című, Idősem című dalával. 14. alkalommal rendezik meg Mérában a Világzenei Csőrfesztivált, amely július 30-a és augusztus 2-a között ismét a világzene és a népzene kedvelőit várja. Az idei újdonságokról és a fesztivállal kapcsolatos tudnivalókról az egyik főszervezőt, Varga Zoltán Lászlót kérdeztük, riporter Palko Hanna.
1: Idén már 11. alkalommal rendezitek meg a Méra Világzenei Csűrfesztivált, és ebben az évben is számos országból érkeznek zenészek Mérába. Miért fontos a szervezők számára, hogy ennyire nemzetközi legyen a fesztivál programja?
2: Ugye, hogy a fesztiválunk az egy világzenei csűrfesztivál, és első pillanattól fogva nálunk szempont volt az, hogy minél színesebb zenei palettát tudjunk kínálni a fesztiválon érdeklődőknek, és azt gondolom, hogy a mi fesztiválunk az egy olyan fesztivál, ahol lehetőség van hallani latin dallamokat, vagy akár Indiából volt már zenekar nálunk, Gánából, és ez egy olyan pluszt ad a fesztiválunknak, ami szerintem nem gyakori itt a környékükön a fesztiválok között. Szóval, hogy mi szeretnénk ezt a színességet fenntartani, és minél változatosabbá tenni a zenei kínálatunkat.
1: Jól hangzik. A Csőrfesztivál ugye nem csak esti koncertekről szól. Milyen nappali programokkal készültök idén a családoknak, a gyerekeknek, illetve azoknak, akik szeretnének aktívan bekapcsolódni a népi kultúrába?
2: A fesztiválunk csütörtökön kezdődik, délután 5 órától van a kapunyítás, és az első koncert pedig délután 6 órától. A csütörtöki nap még nincsenek kísérő programok, viszont péntek, szombat, vasárnap már több portával is várjuk a fesztiválozókat. Egyrészt ott a Csőrfia, ahol napközben a gyerekeket várjuk, családosokat, különböző kézműves foglalkozással, néptánc, népdaloktatással, illetve nagyon sokféle tevékenységgel. A főportán vannak olyan nappali programok, amik nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek szólnak, van mesemondás, van kiállítás, vannak beszélgetések, illetve ami a tavaly a 10. alkalommal újdonság volt a fesztivál életében, az, hogy egy új portával bővítettük a fesztivált, és ez a Hangyatelek, ahol van a romszínpad, és péntek, szombat, vasárnap ott is koncertek vannak napközben, viszont délután 6 óráig tart nyitva ez a porta, illetve ugyancsak ezen a telken, az épületen belül van filmvetítés, vannak beszélgetések, illetve ott a gasztró udvar továbbra is a Bivaj Múzeumban. És nem utolsó sorban pedig mindig azt mondjuk, hogy a Csízomba pedig ott a Madárcsisengés 024-ben, aki pihenni szeretne a koncertek előtt vagy alatt, akkor akár azt is megteheti.
1: A programban meg volt említve, hogy az idei program egyik kiemelt eseménye a Kallós 100 előadás és a Kallós Zoltán fotókiállítás. Mit érdemes tudni szerinted ezekről, és miért kapnak kiemelt helyet az idei fesztiválon?
2: Tudnélik, idén 100 éve született Zoli bácsi, és ennek dedikálunk egy koncertet, amelyben a Tokozenekar, Üstűrű és a Palackai muzsikusok meg egyéb közreműködők fognak fellépni. Illetve a fesztivál során nem csak egy koncerttel tisztelgünk Zoli bácsi emléke előtt, hanem lesz filmvetítés is, meg beszélgetés is. Nem utolsó sorban pedig egy fotókiállítás, ami Zoli bácsinak a fotóiból válogattunk, és egy mérai kalotaszegi fókusszal.
1: Van-e olyan program vagy foglalkozás, amelyre előzetesen regisztrálni kell, vagy minden program szabadon látogatható?
2: Minden program szabadon látogatható, nem kell regisztrálni ezekre a programokra, van hangszeres képzés is, de aki elolvassa a felhívást és el szeretne jönni, az természetesen bármikor csatlakozhat. Szóval az, aki jegyet vált a fesztiválra, minden programponthoz van hozzáférése.
1: Ha már a jegyekre terelődött a szó, milyen jegytípusok közül választhatnak az érdeklődők, és a helyszínen is lehet-e belépőt vásárolni, vagy csak online?
2: Vannak bérleteink, a 4 napos és a 3 napos bérlet. A 4 napos természetesen csütörtöktől vasárnapig lehet bejönni vele a fesztiválra, illetve a 3 napos bérlettel pedig péntek, szombat, vasárnap. Ezen túl pedig minden napra értékesítünk napi jegyeket, és azt elmondhatom, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen most értékesítettük előzetesen a legtöbb bérletet és napi jegyet. A helyszínen is lehet vásárolni jegyet, viszont megvan annak a lehetősége, hogy aki esetleg későn érkezik, akár egy teltházas napon, akár nem kap belépőt. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy lesz a fesztivál ide alatt teltházas nap. Ugye nekünk a befordó képességünk az korlátolt, napi 1000 jegyet bocsájtunk értékesítésbe, Egyrészt ez azért, mert a fesztivál területe ennyi ember képes befogadni, illetve ezzel az 1000 fővel úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk tartani azt a családias hangulatot, amikor már nem érzi azt a fesztiválhoz, hogy nagyon-nagyon sokan vannak és tömegnyomor van, hanem még kellemesen élvezni lehet a koncerteket és a különböző programokat.
1: Sokan Kolozsvárról vagy a környező településekről érkeznek. Hogyan lehet a legegyszerűbben kijutni Mérába? Indítotok-e a fesztivál ideje alatt külön buszokat vagy sűrített járatokat esetleg?
2: Természetesen indítunk az előző évekhez hasonlóan. Kolozsvárról a buszjáratokat kiegészíti a fesztivál buszjárat, így reggeltől éjszaka 4-ig óránként van lehetőség a kisállomástól Méra központjába kijutni, illetve azért Méra egy olyan távolságra van Kolozsvártól, hogy a bátrabbak, akik esetleg azt mondják, hogy ők még tovább maradnak, és nem busztal mennek, akár taxival is hazamehetnek, erre is rengeteg példa szokott lenni. Sajnos a vasút az nem közlekedik, idén még azzal nem számolhatunk, mert felújítás alatt van, de a buszjáratok szerintem teljesen kielégítik a fesztiválozók igényeit, ami a közlekedést illeti.
1: Aki több napra érkezne a fesztiválra, milyen szállás lehetőségek közül választhat, vagy van-e még lehetőség kempingezni, vagy helyi szállást foglalni?
2: Mi már évekkel ezelőtt létrehoztunk egy Méra Info csoportot a Facebookon, ami nagyon-nagyon jól bevált. Most már azt hiszem, hogy több ezer tagja van a csoportnak, ahol a fesztiválozók direktbe a falubeliekkel egyeztetnek a szállásra, akik a portáikat megnyitják, vagy szobákat adnak ki, vagy sátorhelyet biztosítanak. Szóval aki még nem talál magának szállást, az talán igyekezzen, szerintem sátorhelyet még találhat, vagy talán még szobákat is, de ezt a Méra Info nevű Facebook csoportba teheti meg.
1: Nagyon jó hallani, hogy ilyen felkészültek vagytok, és akkor bíztatjuk a hallgatókat is arra, hogy nézzenek ki a hétvégén Mérába.
2: Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Úgy néz ki, hogy szép időnk lesz a fesztivál ide alatt végig, és jobbnál jobb koncertekkel várjuk az érdeklődőket.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket csütörtök déli magazinműsorunk utolsó órájában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ru honlapon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Adásunk utolsó órájában hamarosan híreink jönnek, utána versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perckor pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket adásunk utolsó órájában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ábru Deán szerint augusztus 4-e és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a szenátus. Ilija Bolozsán, ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, fegyverszüneti kormány alakítása. Tüntetnek a juhászok. Az Állategészségügyi Hatóság vezetésének lemondását követelik. Hívek nélkül hátszegi műemléktemplomot fogadtak örökbe a fekete gyarmati reformátusok. Most pedig következzenek a részletek. Mircea Ábru Deán szenátusi elnök tegnap bejelentette, hogy egy újabb rendkívüli ülésszakra hívta össze a felsőházat, az augusztus 4-e és 6-a közötti időszakra, a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló törvénytervezet elfogadására. A Facebook bejegyzésében Ábru Deán emlékeztetett, hogy a biodiverzitási stratégia jóváhagyása az országos helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú mértföldköve, amelynek teljesítésével mintegy 1 milliárd euróhoz jut hozzá Románia. A szenátus ma 4 órától is tart egy plenáris ülést. Ezen a helyreállítási terv más mértföldköveihez kapcsolódó törvénytervezetekről is szavaznak, amelyeket a képviselőház szerdán elsőházként fogadott el. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ elnök által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találnia. Hangsúlyozta azonban, hogy bár nem bízik a szociáldemokrata pártban, amely szétverte a kormánykoalíciót. Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként, amely élvezi a parlament támogatását, vagy politikai kormányként, fogalmazott Bolozsán addigi 24 televíziónak adott tegnapi esti interjújban. Ilija Bolozsán szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ezek az intézkedések csökkenthették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna, jelentette ki. Nem gondolták meg magukat a juhászok. Ma az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság bukaresti székhelye elé vonulnak, hogy a vezetőség lemondását követeljék. Mint mondják, betelt náluk a pohár, és határozottan elutasítják a kis kérődzők pestis elleni kötelező védőoltásokat. Más megoldás ugyanakkor egyelőre nem látszik. Az élőállat export újraindításához be kellene oltaniuk az állatokat. Ennélkül a kivétel továbbra is zárolva marad, ami sokuk számára az azonnali csődöt jelenti, számol be az Observatoro News. A gazdák az ígéretüknek megfelelően elindultak a főváros felé. Egyesek autóval, mások buszokkal utaznak Bukarestbe. Az állattenyésztők mindegyikének be kellene oltatni a nyáját ahhoz, hogy Románia újraindíthassa az élőállat exportot. A juhászok közül azonban senki sem nézi jó szemmel a vakcinázást. 6 éve az utolsó református hívek is itt hagyták a földi létet a Hunyad megyei Nagypesténben. Azóta sincs, aki gondját viselje a hátszegi település műemléktemplomának. Július folyamán az Arad megyei fekete gyarmat református gyülekezetének férfi köre közösen kitakarították a templomkertet az elvadult növényzettől, lebontották a veszélyesen dűledező kerítést, közben a délerdélyi magyarság évszázados történelmével szembesültek, sőt, még római kori köveket is találtak. Nemes Emil fekete gyarmati lelkifászol a krónikának elmondta. Lehangoló látvány az elhagyatott templom, viszont Istenháza akkor is megérdemli a gondoskodást, amikor már nem szól benne az Isten tisztelet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Gál Éva emese. Szó. Csoda a szó, mert az, amit jelent, újra születhet benne végtelenszer. Oly időtlenné váltja a jelent, hogy túléli vele magát az ember. De ehhez kell a teljes gondolat, az értelem fegyelme, szárnyalása, melyben a szó az állandó marad, a csillagok útját teremtő pálya. De jaj, ha a szó szakad, megreped, ha önmagát is kimondani gyenge, és teljesség helyett csak részletet ruház a menekülő végtelenre. Mert csillagok pályái hajlanak, kisiklanak, ütköznek égitestek, s a galaxis, a széthult gondolat csak temetője lesz az értelemnek. Ha nem írja ki körívét a szó, hogy kerenghessenek benne a fények, a teljesség meg nem csonkítható büntetlenül, még benne ring az élet. A bomlás elkezdődött, a szavak satnyulása kísérti meg a káoszt. Se nyelv, se hit, se világ nem marad egész, hogyha hűtlen lesz önmagához.

Ezzel adásunk végéhez érkeztünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletes sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Henry Ford, amerikai üzletember gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ábru Deán szerint augusztus 4-e és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a szenátus. Ilija Bolozsán, ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, fegyverszüneti kormány alakítása. Tüntetnek a juhászok. Az állategészségügyi hatóság vezetésének lemondását követelik. Hívek nélkül hátszegi műemléktemplomot fogadtak örökbe a fekete gyarmati reformátusok. Most pedig következzenek a részletek. Mircea Ábru Deán szenátusi elnök tegnap bejelentette, hogy egy újabb rendkívüli ülésszakra hívta össze a felsőházat, az augusztus 4-e és 6-a közötti időszakra, a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló törvénytervezet elfogadására. A Facebook bejegyzésében Ábru Deán emlékeztetett, hogy a biodiverzitási stratégia jóváhagyása, az országos helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú mértföldköve, amelynek teljesítésével mintegy 1 milliárd euróhoz jut hozzá Románia. A szenátus ma 4 órától is tart egy plenáris ülést. Ezen a helyreállítási terv más mértföldköveihez kapcsolódó törvénytervezetekről is szavaznak, amelyeket a képviselőház szerdán első házként fogadott el. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ elnök által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találnia. Hangsúlyozta azonban, hogy bár nem bízik a szociáldemokrata pártban, amely szétverte a kormánykoalíciót. Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként, amely élvezi a parlament támogatását, vagy politikai kormányként, fogalmazott Bolozsán a Digi 24 televíziónak adott tegnapi esti interjújban. Ilija Bolozsán szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ezek az intézkedések csökkenthették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna, jelentette ki. Nem gondolták meg magukat a juhászok. Ma az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság bukaresti székhelye elé vonulnak, hogy a vezetőség lemondását követeljék. Mint mondják, betelt náluk a pohár, és határozottan elutasítják a kis kérődzők pestis elleni kötelező védőoltásokat. Más megoldás ugyanakkor egyelőre nem látszik. Az élőállat export újraindításához be kellene oltaniuk az állatokat. Ennélkül a kivétel továbbra is zárolva marad, ami sokuk számára az azonnali csődöt jelenti, számol be az Observatoro News. A gazdák az ígéretüknek megfelelően elindultak a főváros felé. Egyesek autóval, mások buszokkal utaznak Bukarestbe. Az állattenyésztők mindegyikének be kellene oltatni a nyáját ahhoz, hogy Románia újraindíthassa az élőállat exportot. A juhászok közül azonban senki sem nézi jó szemmel a vakcinázást. 6 éve az utolsó református hívek is itt hagyták a földi létet a Hunyad megyei Nagypesténben. Azóta sincs, aki gondját viselje a hátszegi település műemléktemplomának. Július folyamán az Arad megyei fekete gyarmat református gyülekezetének férfi köre közösen kitakarították a templomkertet az elvadult növényzettől, lebontották a veszélyesen dűledező kerítést, közben a dél-erdélyi magyarság évszázados történelmével szembesültek, sőt még római kori köveket is találtak. Nemes Emil fekete gyarmati lelkipásztor a Krónikának elmondta. Lehangoló látvány az elhagyatott templom, viszont Istenháza akkor is megérdemli a gondoskodást, amikor már nem szól benne az Isten tisztelet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve, 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kórházmisszió.
1: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
0: Lezárt a 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül.
0: Vakációs Biblia hét a Kakasos templomban.
3: Mi magát a programot ezt a Cohen-től kaptuk, úgyhogy a Rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi

0: dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész.
1: Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórház missziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórház missziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórház misszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórház misszió a Beregi egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Luthert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönbe volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések. Hogy lesz velem? Miért van ez? Esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése azt kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek be csak úgy. úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, az éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön le fel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott 4-en, 5-en egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházban, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni, tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért, amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valaki választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörgöm, 40 beteg van egy pár nővére, és én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek ki fel, akkor azt mondják, hogy ha holnap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hogy a szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na, én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet, a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
0: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk.

0: az anyaország. Lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az elmúlt 10 hónap történéseit összegezzük a következő percekben dr. Engi Sándor rektorral, a riporter Bódis Attila.
1: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, és lehet, hogy ez a 251 hallgató mellette van még egyébként, aki passzív, de ha hozzáveszünk, hogy milyen küldetést tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül, Erdélyben, tehát az a 557 hallgató, akivel mi kapcsolatban

0: muníciót kaptak az intézménytől ahhoz, hogy megfelelően helytálljanak majd azokon a területeken, amelyeket kapnak szolgálatként.
1: Az osztatlan képzésen lévő lelkipásztorok és az a 172 alapképzésben résztvevő egyetlen célja, hogy a társadalomban az Isten igéjével összefüggő problémákat oldja meg azzal a töltettel, amit itt kap. A szociális munkás, a közösségszervező, a diakónus, a katekéta, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesttől távol nem tudom elég gyakran elmondani, más problémáink vannak itt ebben a csücsökben, Felvidék és Kárpátalja és Erdély vonatkozásában, Délvidékről nem is beszélve. Mindenhonnan vannak hallgatóink. Nem véletlen, hogy ide jönnek, itt valami olyasmit találnak, ami olyan energiát adhat számukra, amiből igenis lehet töltekezni az Isten igéjének az erőivel, egy másfajta látással, máshol is szabad szociális munkát tanulni, miért jön ide a hallgató? Azért, mert kap valami pluszt. Máshol is szabad teológiát végezni, közösségszervezést tanulni, sorolhatnám az összes szakunkat, pásztorál pszichológiát. Miért olyan fontos az, hogy azok, akik idejönnek lelkeket gondozni, azok tőlünk kapjanak iránymutatást, azért, mert itt valami olyan mit találnak, amit máshol nem. A mi feladatunk ez a specialitás, ami máshol nincs, azt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a létszámadatok arról árulkodnak, hogy nem rossz ez a fajta látásmód és gondolkodás.
0: Mindazonáltal az intézmény méretéhez mérve igen komoly rendezvény mennyiségnek ad helyet. Rektor úr felsorolta az oklevél átadó ünnepségen, hogy milyen színes élet volt itt az elmúlt 10 hónapban, konferenciáktól kezdve kulturális eseményekig, hogy ezeknek milyen szerepük van egy felsőoktatási intézmény életében.
1: Jó hosszú volt ez a lista. Azért olvastam hónapra lebontva, hogy nyilvánvalóan az, hogy nem unatkozunk. Hálás vagyok a szervezőknek, hálás vagyok azoknak, akik felvállalták ezeket a nyitást jelentő akcióinkat. Miért kell nekünk nemzetközi tárogató versenyt rendezni? Miért kell nekünk a Debreceni Egyetemmel, a zenei részével kapcsolatot tartani? Azért, mert nem szeretnénk burokban élni, nem szeretnénk azt, hogy a Teleki Akadémia ne legyen ott valahol a feladataink között, és miért ne tudnánk a művelődés házával, a várossal együtt dolgozni? Mi nem csupán a Bibliát hanem a Bibliából fakadó, világért megszólított küldetésünket próbáljuk teljesíteni. Igen, a kultúra minden területén. Konferenciákban, nemzetközileg is, és a millióféle kiállítással és koncerttel együtt.
0: Ezt kiegészíti, vagy talán egy másik vonulata ugyanennek a tudományos tevékenységnek az, hogy az intézmény oktatói az elmúlt időszakban nagyon sok tudományos munkát jelentettek meg itt ott, sőt, hát ugye tankönyvek is születtek abból a műhelyből, amit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudhat magáénak. Ezek hogyan járulnak hozzá? Egyrészt a presztízshez, másrészt pedig az, hogy itt az ide járó hallgatók, diákok valami különlegeset többet kapjanak.
1: Az, hogy mi tudományban mit teszünk le az asztal, ez az MTMT-ben látható. A két kiadónk most már, nem mondom, hogy ontja a könyveket, a túlterheltség az mindig is probléma volt, rengeteg feladatot lát el az oktatók, ha jól számoltam és jól mondtam, 44, és ebből 18 a főállású teljes munkaidőben oktató kolléga. Mindenki tisztában van azzal, hogy egyik legfontosabb, hogy az órák azok olyanok legyenek, amelyek garantálják a színvonalat, de sajnos az akkreditáció megkívánja tőlünk azt, hogy a publikációink is meglegyenek. Ezeket ott lehet találni a kiadványaink között, és ahogy az előbb mondtam, a publikációs listáinkon, ami egyrészt fontos magának az oktatónak, hiszen az előrehaladásának a feltétele, másrészt az intézmény számára, hiszen a nagyító alatt vagyunk, ilyen szempontból megköveteli az akkreditáció. Már másodszor mondom ezt a fogalmat, hálás vagyok azoknak, akik az akkreditációban letették ugyancsak a maguk munkáját, nélkülük az intézmény fennmaradása lenne veszélyben. Hálás is vagyok mindenkinek ezért a munkáért. de a tudomány terület az valamennyünk számára mindegyike feladat.

0: és másképp ez a paletta ilyen komplex módon nem tudna összeállni, csak úgy, hogy mindenki kiveszi a maga részét a tudományos munkából, publikálásból, konferencia látogatásból, konferencia szervezésből.
1: Rektor úr többször is említette az akkreditáció szót, ugye most van túl az egyetem egy nagyon komoly akkreditációs időszakon, és hát az akkreditációs bizottság dicsérő szavakkal illette azt a munkát, amely itt zajlik. Ez mit igazol vissza az itt oktatók, hallgatók számára?
0: Azt igazolja, hogy az akkreditáció munkájában résztvevő kollégák, mindegyiket nevesíthetném az oktatási rektorhelyettestől kezdve, a munkatársakig, a minőségbiztosítási bizottság elnökeik, senkit nem szeretnék kihagyni. Az oroszlán részét nyilván ők végezték. Mit jelent? Azt jelenti, hogy erre külön szántunk is egy szenátust kihelyezett oktatói érdeklődés, a tanulságait levonni. Egész napunkra a panel beszélgetésekkel telt, hogy milyen folyamatoknak tanúi az intézmény minden egyes disziplinája, akár a minőségbiztosításban, visszajelzésekben, a tudományos teljesítmények mindegyikén. Az akkreditációs bizottság az mindig egy, hát ilyen értelemben stressz, nem minden felsőoktatási intézménynek szokott automatikusan sikerülni, pontosan ezért a magas állam által előírt követelmények miatt, hát hála a kollégáknak, a szenátusoknak, jegyzőkönyvek is megerősítik, de a főjegyző úr is külön megköszönte oktatási rektorhelyettes asszonynak a munkáját. Igen, hálásak vagyunk.
1: Beszéltünk ugye a tudományos munkáról, és úgy tűnik, hogy van utánpótlás is, hiszen a tudományos diákköri versenyen, amit helyben rendeztek, igen komoly mezőny vett részt a hallgatók részéről. Tehát itt is növekszik az érdeklődés, van inspiráció, vannak olyan oktatók, akik foglalkoznak ezekkel a diákokkal. Ilyenkor minek dolgozik az intézmény, hogy ilyen csúnya szóval kérdezzem, hiszen ugye elsősorban az alapfeladat az, hogy megfelelő lelkipásztorokat, vagy a szociális munkában, vagy az élet más területén helytálló embereket adjon az intézmény a társadalomnak, de hát itt egy picit ők többet szeretnének tudni arról az világról, vagy arról a feladatról, amire készülnek. Miért jelentős ez az intézmény számára?
0: Az intézmény számára azért jelentős, mert azzal, hogy alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, az egyik kritérium az, hogy legyen nekünk ilyen. Túl a duális képzésen, az idegen nyelvű oktatáson és a megfelelő szakokon, alapképzési és mesterképzési szakokon, ez kötelező darab a tánciskolába. Gyakorlatilag, hogy a megmaradásunkat jelenti a TDK. Azok a hallgatók, akik ebben részt vesznek, nem hiszem, hogy azért csinálják, hogy mi az alkalmazott tudományegyetem kategóriában megmaradjunk, és ne dobjanak ki onnan, mert ilyen nekünk nincsen. Hanem azért, egyrészt van a hallgatónak valamilyen személyes érdeklődése, valamilyen tudományterületen valamit érez, hogy őt nem csak az óra látogatás meg az a jegy vonza, amit vizsgán kap, hanem lehet, hogy a tanár varázsának köszönhetően kinyílt számára a tudomány nagy épületében egy ablak, egy kapu, és ő szeretne ezen az úton tovább menni az ismeretek tárházába, ahol még olyan dolgokat kibányászni, amit ő érdekli. Természetesen, amikor itt a házi versenyek megvannak, akkor küldjük őket országos versenyekre. És ezeken az országos versenyeken mindig van hallgatónk, nem is egy, nem is kettő, három, akik ezeken az országos versenyeken első díjat, második díjat, külön díjat hoznak. Én említettem ezeket a neveket, meg hát az évközi beszámolókból ez nyilvánvaló, és ha valaki megnézi az asztalomat, a kapott okleveleket, majdnem minden tanárnak van ilyen szép elismerő oklevele, hogy a tudományos diákköri konferenciákra elkísérgette ezeket a hallgatókat a vezetésével.
1: Még fontos arról beszélnünk, hogy ugye eltávozott az intézményből több mint fél száz diák, de hát folyamatos az élet, jönnek újak, hogy alakul a felvételi, ha jól tudom, még pótfelvételi eljárásra is van lehetőség.
0: Hogyne, augusztus 24-én van a pótfelvételi, ez azért fontos számomra, mert már Szegeden kellene lennem nemzetközi biblikus konferencián, és hát direkt azért maradok itt, mert nagy reménységgel vagyunk, megdöbbentő számot hallottam a szociális munkás szakos oktatóktól, és akik figyelik ezeket a létszámokat, 139 szociális munkás hallgató jelentkezett, nem is tudom, hogy a törvényes keretek között kapacitás bővítéssel, hogy tudunk majd velük foglalkozni. Hát a legnagyobb reménységgel vagyunk, hogy ez az 58 hallgató, aki most diplomát kapott, ez magvetéssé válik, és hát 100 fölé emelkedik majd a most hozzánk jelentkező hallgatók száma. Bízunk benne.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A vakáció beköszöntével megteltek a gyermekekkel a gyülekezeti termek és templomok, kezdetét vették a nyári biblia hetek. A Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben július 13-a és 17-e között a Koen által összeállított, rám talált mottójú program várta a résztvevőket a Kakasos templomban. A hét eseményeiről Makkai Antónia vallástanárnő, valamint két önkéntes Nagy Gergő és Fosztó Petra mesélt, de a gyermekeket is megszólítottuk, akik örömmel osztották meg, milyen élményekkel gazdagodtak. A riporter Pilbák Kincső.
1: A nyári szünet kezdetével a vakációs biblia hetek is elindultak, hogy a gyerekek számára tartalmas, hitmélyítő programokat kínáljanak. Július 13 és 17-e között Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség Kakasos templomában gyűltek össze a gyermekek, ahol a Koen által összeállított, rám talált mottójú biblia hét foglalkozásain vettek részt. A programról Makkai Antónia vallástanárnővel, valamint két önkéntessel, Nagy Gergővel és Fosztó Petrával beszélgettünk. Hogyan állt össze a program, illetve hogyan kapcsolódott a rám talált mottóhoz?
2: Hát mi magát a programot azt a Koentől kaptuk, úgyhogy a rám talált, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
1: És a programokon keresztül hogy érvényesül ez a motto?
2: Leginkább a vallásórákon, 5

0: csoportban dolgozunk különböző korosztályban. Leginkább ott van minden korosztályra kibontva maga a téma, és ezen felül a különböző játékok. A szabadidős programok viszont nem feltétlenül a témához vagy a mottóhoz kapcsolódnak.
1: Milyen korosztályú csoportok vettek részt a foglalkozásokon?
0: Egyévestől egészen 8. osztályig mindenki is. 5 csoportban vagyunk, ovisok, dedó, 0-2, 5-8-as mindenféle korosztályban.
1: Hány gyerek vett részt ezen az egész hetes foglalkozáson?
0: Hát a mai napon ilyen 95 gyerek volt, ez hétfőtől péntekig egy kicsit változik, néha vannak napok, amikor nő, vannak, amikor csökken, de így nagy átlagban ilyen 90 és 100 között.
1: És hogyan állt össze a szervezőcsapat, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel?
0: A szervezőcsapat az a gyülekezet fiataljaiból áll. Ők azok, akik besegítenek nekem. Minden évben idén is majdnem 20 fiatal segít be. Igazából mindenki if is nálunk a templomnál.
1: Péntek este a gyerekek után a szülők is összegyűlnek. Erről az estről mit kell tudni?
0: Igen, ez az este az, amikor a szülők visszajönnek délután a gyerekekkel, és bemutatjuk nekik, hogy mivel foglalkoztunk egész héten, hogy milyen történetek voltak, mivel foglalkoztunk, és utána a szülőkkel együtt is a gyerekek részt vehetnek egy ilyen programon, ahol egy kicsit ők is a gyerekekkel együtt átérezhetik azt, hogy mi is volt ezen a héten.
1: Mi az, amivel szerinted hazamehetnek a gyerekek, azon kívül, hogy esetleg ilyen kézzelfogható dolgokkal, de mi az, amit hazavihetnek a hétvégén?
0: Ha eltekintünk a kézimunkáktól, amit minden nap készítenek, szabadidőben is rengeteg ilyen program van, akár fonás, akár arcfestés, meg egy csomó program, de magával azzal az érzéssel, hogy Isten az, aki ott van mindig nekik, és bármilyen nehézség is legyen, ő az, aki mindig újra és újra rájuk talál.
1: És hogy néznek ki a hétköznapokban itt a gyülekezetben a gyerekfoglalkozások?
0: A hétköznapokban minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt van vallásóra, valamint délutánonként a nagyobb csoportnak. Különböző táborok vannak, gyerekhetek, és minden hónapban van egy extra programunk a nagyobbakkal, amikor egy szombati napon egy teljes napot együtt töltünk.
1: Nehéz megszólítani a gyerekeket? Nehéz átadni mondjuk az igét úgy, hogy mondjuk a legkisebbeket is megszólítsa ez?
0: Így, hogy különböző csoportokban dolgozunk, nem. Mert mindegyik csoportban az adott korosztályhoz szólunk, viszont a mai világban már nehezebb megfogni persze őket, mert hogy annyi minden van, ami elvonja a figyelmüket, meg ami program van, hogy igazából sokszor el se jutnak, viszont amikor már itt vannak, akkor már nincsen gond, mert azt is látjuk, hogy mennyire szükségük van erre az egészre.
1: Ti önkéntesként vesztek részt ezen a Biblia héten. Mi az, amiben be tudtatok segíteni?
2: Először is tanítottuk őket, Biblia történeteket meséltünk el nekik, bemutattuk őket bábukkal, imádkoztunk is velük, és aztán voltak a kültéri programok, itt van arcfestés, fonás, és a fiúknak, vagy akik szeretnek sportolni, van a pályán focizás, kosárlabda, volélabdával is játszhatnak, és nagyon sok érdekes program.
3: Azon kívül még nagyon sokat szoktunk velük játszani, úgy vezetjük be a programokban, hogy először játszunk velük, és utána meg leülünk, és előadjuk nekik a mai témát, és akkor így sokkal jobban értik a gyerekek, hogy miről van szó.
1: Mi lenne szerintetek az a dolog, amivel hazatérnek, azon kívül, hogy mondjuk egy kézműves dolgot hazavisznek, mi az, amivel hazatérhetnek?
2: Hát szerintem a sok élménnyel, új barátokkal, amit itt kapnak.
3: Azon kívül vannak zenék, amiket énekelünk a templomban reggel és délután. Evel nyitjuk, evel zárjuk a programokat. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy jönnek utánuk a szülők, és a gyerekek éneklik itt az utcán a dalokat, melyen fülbemászó, ilyen kis cuki énekek vannak, szóval ezt is nagyon élvezik, ezeket az énekeket.
1: A Biblia hét résztvevői is megosztották velünk élményeiket, elmesélték, milyen foglalkozásokon vettek részt, és mi tetszett nekik a legjobban?
4: Énekeltünk a templomban, azután játszottunk egy játékot, azután kézműveskedtünk, és azután pedig már jött az ebéd, az nagyon finom volt. Utána megint játszás volt ott az udvaron, mindenki játszott, amit szeretett volna, volt függőágy is. Utána megint énekeltünk egyet a templomban, és vége is volt.
1: És még volt a kedvenc éneked?
4: Hát a Sunshine Holiday.
1: Elmondod, hogy mi tetszett a legjobban ma neked?
5: A kézimunka.
1: És mit készítettél a kézimunkás tevékenységen?
5: Hagyott ez nekem a piros tetszett ez.
1: Az énekek tetszettek a templomban?
5: Igen.
1: Van kedvenc éneked?
5: Igen.
1: Mi tetszett neked ma a legjobban?
5: Kézimunkáztunk, és valaki mondott egy versikét.
1: És énekeltetek is?
5: Igen. Nekem a éneklés és a játszás.
1: És mi volt a kedvenc éneked? Volt kedvenc éneked?
5: Mindegyik.
1: És mit készítettél a kézimunkás foglalkozáson?
5: Hajót, egy tengervizsát.
6: Voltunk az udvaron, énekeltünk, és még kézimunkáztunk ilyen hajókát.
1: És van kedvenc dalod a maiak közül?
6: Igen, ez az utolsó.
3: Emlékszel a címére?
6: Sunshine Holiday.
7: Nekem legjobban az volt egy játék, és volt színezés.
1: És mi volt a kedvenc éneked itt a templomos énekek közül?
7: A Menjetekbe kapuink hálaadásnál.
1: Szoktál járni vallásórákra így a táboron kívül?
7: Igen, szoktam járni.
1: És mi az, amit így szeretsz ezeken a vallásórákon? Miért jössz mindig vissza? Mit szeretsz?
7: Hát azért, mert nagyon sok barátnőim vannak itt. Boldog vagyok ebben a közösségben.
8: Vakációs Biblia hetet szerveztek a Kakasos templomban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek ezen a vasárnapon is Isten házába. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és engedjük, hogy az ő igéje által, szent lelke vezetésével meg tudjon minket szólítani, meg tudjon minket érinteni, és hadd tudjon betelni, megtelni a mi szívünk azzal a drága, élő igével, evangéliummal, örömhírrel, amely által Istent magasztaljuk, és hála lesz a szívünkben. Így legyen áldás a mai együttlétünkön, Isten tiszteletünkön. Amen. Hadd gyújtsa meg a gyertyát, a lángot, amely egyre kapcsol minket szeretteinkkel, szerte a világon.
1: Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 158. számú énekünket énekeljük. 158. számú énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, az első rész harmadik versétől a 14. versig a következőképpen. Áldott az Isten, a minunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj keresztény testvéreim, Isten dicsőségére a 150.
számú Zsoltárunknak az első két szakaszát, 150. Zsoltárunknak első két szakaszát fogjuk énekelni. Dicsérjétek az Urat!

Imádkozzunk! Téged áldunk, előtted hódolunk, felséges Istenünk, ezen a vasárnapon is, hisz egyedül Te vagy méltó arra, hogy minden szív, minden térd előtted hajoljon meg a földön. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy áldással, hálaadással járuljunk a Te fenséges színed elé. Urunk Istenünk, nem akarjuk takargatni azokat a dolgainkat, amelyekre egyáltalán nem vagyunk büszkék, azaz bűneinket, mulasztásainkat, tétlenségünket, közömbösségünket, hanem ide hoztuk ezeket is, és kitárjuk előtted ezeket a mi bűneinket, elmondjuk neked, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, bocsáss meg bűneinket, tisztíts meg teljesen, és tégy készekké arra, hogy mindinkább neked szolgáljunk, ne a bűnnek, ne a gonosznak, mindinkább neked legyen kedves az életünk, ne emberek előtt akarjunk jó színben feltűnni, hanem téged magasztaljunk minden tettünkkel, minden cselekedetünkkel. Urunk Istenünk, ide hoztuk-e drága hajlékba, e világnak, ezen életnek minden terhét, minden nehézségét, ide hoztuk a keresztünket, a fájdalmainkat, a magányosságunkat, az özvegységünket, a gyengeségünket, a csalódottságunkat. De Urunk, ide hoztuk a hálánkat is, az örömeinket is, amelyek tőled adattak számunkra. Ide hoztunk mindent, és úgy akarunk most itt lenni a te színed előtt, mint akik készek vagyunk arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a mennyből aláhulló ajándékodat, az evangéliumot, az örömhírt. Urunk, nagy szükségünk van az evangéliumra, az örömhírre, nagy szükségünk van rád, a te megtartatásodra, a te kegyelmességedre, a te szeretetedre, a te gondviselésedre. Annyira ki vagyunk szolgáltatva mindennek a világban, egyedül te benned nyugszik meg a mi hányattatott életünk. Urunk, így hajlunk meg, és így borulunk le fenséges színed elé, hogy te emelhess fel minket, te építhess újjá a mi darabokra hullott életünket. Krisztusért ezt megtetted, és hisszük, hogy ma is megteszed mi érettünk, mert a te szereteted elfedezi bűneinket, mert a te szereteted hidat épít közötted és közénk. Urunk Istenünk, így áld meg és szenteld meg szent igének hirdetését, hallgatását, befogadását örökkön örökké. Amen. Isten szent ígének a hallgatására és befogadására készülődve keressük ki a 496. számú énekünket, és annak a második szakaszát énekeljük. 496. énekünknek második szakaszát fogjuk énekelni. Te csak az Istennek országát keresd.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyamint az írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent igéje a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvéreim, kincset találni, igazi értéket lelni, szántóföldbe elrejtett kincsre találni, mintha olyan távoli lenne tőlünk, mintha nem lenne számunkra. Ez egy olyan mondani való, egy olyan kihívás, egy olyan történet, amelybe bele tudjuk élni magunkat, bele tudjuk képzelni magunkat, hát szántóföldön nem igazán találtunk mi kincset, nem igazán vannak nekünk ilyen élményeink, hogy valami egészen különleges, értékes dologra, tárgya leltünk volna. És mégis Jézus egy ilyen példát hoz, amelyben a mennyek országának különlegességéről, ajándékáról, kincséről próbál beszélni. Próbálja elmagyarázni az egyszerű embereknek, hogy ő miért is küldetett, miért jött el a földre, és hogy mit jelent, hogy ő benne jött el közénk, Istennek országa. Amikor ezt a rövid egy igeversből álló példázatot elolvastam, vagy újraolvastam, annyira meghatározó volt számomra az az öröm, ami kisugárzik ebből a néhány szóból álló mondatból, a megtalálásnak az öröme. Az az öröm, amit nem tud magában tartani az ember, amit tettekre, cselekedetekre készteti, ami teljesen felforgatja az életét, persze a szónak a legnemesebb értelmében, jó értelemben változtatja meg az életét. És úgy ezeken gondolkodva, testvéreim, két fontos kérdés jött elő bennem. Az első az, hogy én hogyan találhatom meg ezt a kincset, és ezáltal Isten országát. És a második kérdés, hogyan tudok én ebben megmaradni? Isten országában, ebben az örömben növekedni? És hogyan tudok ezáltal én is másokat is oda hívni, Isten országába hívni, hogy ők is átéljék és megtapasztalják ezt a kimondhatatlan örömöt? Hogyan találjuk meg Isten országát? Hogyan találhatom meg én személyesen Isten országát? Akkoriban, testvéreim, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, az emberek életében háborús idők voltak. Ott Palesztina, ugye Egyiptom és Mezopotámia között fekszik. Nagyon sokszor volt csatáknak, háborúknak a színtere. És nagyon sokszor rejtettek el, mondjam így, kincseket, hadászati eszközöket oda a földbe, az ellenség elől. Más világ volt. Azért mondtam bevezetőben, mi már ezeket igazából nem tapasztaljuk a mi életünkben. Az ilyen fajta háborús időket és földbe rejtett dolgokat. Tehát amikor Jézus ezt a példázatot mondja,
Az emberek jól értették, hogy mit is jelent az, hogy földbe elrejtett kincs vagy tárgy. És Jézus ugye más helyen is mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Vagy ugye gondoljunk a talentumok példázatára, az egyik szolga kapott egy talentumot, elrejti, elássa a földbe. Valaki valamikor, valamiért, valamilyen oknál fogva elrejtette a kincset. És jött ez a szántóvető, mondjam így, és rátalált, megtalálta. És nagy örömében döntött is, ő megy és eladja mindenét azért, hogy megvehesse azt a földet, és hogy ezáltal övé lehessen a kincs. Ráébred arra, testvéreim, hogy nincs halogatni való idő, megértette és megérezte azt, hogy az a kincs, ami adatot számára, amit talált, az mindennél értékesebb, és amiért érdemes minden földi értékét, vagyonát, pénzét tennie, hogy megvásárolhassa ezt a földet. Hogyan találhatjuk meg Isten országát? És ha ezt a rövidke mondatot vesszük alapul, ezt a példázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez teljesen váratlanul, meglepetésszerűen történt meg ennek az embernek az életében. Végezte a mindennapos dolgát. Semmi más nem tett ahhoz képest, ami a mindennapjainak a rutinszerű feladata volt. Dolgozott a mezőn, a szántóföldön, szántóföldben, és így talált rá. Nem kell, testvéreim, mindig valami egészen elvont és különleges dologra gondolnunk, hogy Isten országa csak úgy és csak olyan formában található meg. A legegyszerűbb, mondjam így, hétköznapi módon is az Úristen meg tud minket ajándékozni azzal a kincsel, azzal az örömmel, amit az országának eljövetele jelent a Jézus Krisztus által. Végzed a mindennapi teendődet, dolgozol, vagy éppen megállsz, elcsendesedsz, igét olvasol, igét hallgatsz, és érzed, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat ez számodra. Isten megszólított, Isten megállított, kincset adott eléd, nem kerülheted el, nem hagyhatod ott, nem áshatod vissza, nem tehetsz úgy, mintha mi sem történt volna. Isten megállított téged, Isten meg akar téged áldani, meg akar ajándékozni. És tudjátok, testvéreim, nem csak úgy váratlanul és meglepetésszerűen rátalált a kincsre. Ennek van egy előtörténete. Valaki oda elhelyezte, valaki oda beásta vagy elásta. Valakit az Úristen használt arra, hogy téged megajándékozhasson. Kincset, a legdrágább kincset, az ő országát adhassa számodra. Nincsenek véletlenek. Nem úgy van, hogy csak úgy megyünk, és hát véletlenül találtuk. Isten munkálkodik, és ezt hisszük és valljuk. És milyen csodálatos, hogy ez az ember meg is értette azt, hogy a számára adatot, hogy neki adta azt az Úristen, valakit használva persze. Vajon érezted-e, keresztény testvérem, ezt a te életed során, hogy az Úristen valakin keresztül akar téged megajándékozni, valakit oda helyezett melléd, oda küldött hozzád, valakivel találkoztál, valakivel beszélgettél, és hát annak a beszélgetésnek, annak a találkozásnak nagy-nagy súlya volt a te életedben. Megváltoztatott dolgokat, újra értelmeztél dolgokat. Nagyon sokszor, sokféle formában az Úristen elhelyezi a kincset, elássa a kincset.
És nekünk csak az a dolgunk, testvéreim, hogy végezve azt, ami ránk bizatott, a munkánkat, a szolgálatunkat, rátaláljunk. A kincs megtalálható, nincs úgy elrejtve, testvéreim, hogy kincskereső detektorral se találnánk meg. Itt vagyunk ezen a kincskereső tanfolyamon, ezen az Isten tiszteleten. Az Úristen azt mondja, hogy megtalálható a kincs. Nem kell ehhez semmilyen különleges képesség. Csak te kell lesz, a te áldozatod, a te odafigyelése, a te fáradtságos munkád, a te szíved végső soron. Hogy ott legyél, hogy jelen legyél, és hogy tegyed azt, amire Isten lelke indít téged, hogy megtedd, és megcselekedd. És tovább gondoltam, hogy hogyan találom én meg Isten országát. Hát csak is Krisztusban, csak is Jézusban, senki másban. Nem lehet kikerülni, hogy nem kell Jézus, nekem csak a kincs kell, az öröm kell, a békesség kell, a jó egészség kell, a gazdagság kell. Jézus Krisztusban jött el Isten országa, és jött közel hozzánk Isten országa, hiszen ő hirdette ezt, hogy térjetek meg, mert elközelített, mert itt van Isten országa. Ebbe kell belépni, ezt kell a szívünkben forgatni, és ezért kell tenni, testvéreim. És örömről beszéltem a bevezetőben, szinte felfoghatatlan, és emberi szavakba ki nem mondható ennek az embernek az öröme. Úgy próbálom én is átérezni és átélni, amit ő megtapasztalt, rátalálván az igaz kincsre, de kevesek az emberi szavak. Olyan öröm van az ő szívében, lelkében, ami teljesen meghatározza a tetteit, a cselekedeteit. Nem fér a bőrébe, mondjam így, majd kiugrik a bőréből, ahogy szoktuk mi mondani. És megy, és elad mindent, nem számít, nem kell nekem már az, megvan a legfontosabb. Megveszi azt a telket, azt a területet, és ővé lesz a kincs. Szent Ágoston, vagy Augustinus mondotta egykoron, hogy nyugtalan a lelkünk, amíg benned nyugalmat nem talál. És azt hiszem, hogy ez a belső nyugtalanság és éhség és szomjúság van minden emberben. Van, aki próbálja ezt leplezni, takargatni, hogy hát minden rendben van az életemben, és mindenem megvan, de mégis egy olyan tátongó üresség, és szomjúság, és éhség, és nyugtalanság van sok ember lelkében, amit egyedül ez az Isten országának a megtalálása tölthet be, az az öröm, az a békesség, az a nyugalom, amikor minden a helyére kerül az életemben. Erre van szüksége, erre van szükségünk mindannyiunknak, testvéreim, hogy ezt az örömöt érezzük meg, éljük meg ebben az örömtelen sokszor cudar világban, ahol csak a panasz és a keserűség hagyja el az ajkunkat, vagy nagyon sokszor erről szól az életünk. Hogyan lehet miénk ez az öröm, és hogyan tudunk növekedni az örömben? Ez volt az a második kérdés, ami foglalkoztatott engem. És abból indultam ki, hogy először is keresni kell, vagy pontosabban végezni a mindennapi dolgainkat, szeretettel, odaadással, figyelemmel, és utána megtalálva a kincset, rálelve Isten által számunkra előkészített kincsre, akkor tenni kell, cselekedni kell. Úgy, ahogy ez a szántóvető is tett és cselekedett, eladta mindenét, hogy övé legyen a kincs. Mindent feltett egy lapra. Új fejezet kezdődött az életében, és nem félt meglépni ezt a lépést. Nem gondolkodott azon, hogy vajon megéri-e az ő földi kincseit és mindenét lecserélni, vagy felcserélni egy egészen más lelki kincsre.
Nem tudom, testvéreim, hogy a döntéseitek és döntéseink meghozatalában mennyi időt szánunk a mérlegelésre. Felírjuk egy lapra, hogy ez előny, ez hátrány, vagy hogy szoktunk dönteni, vagy úgy a megérzéseinkre hagyatkozunk, vagy megkérdezzük a hozzánk közel állókat, hogy mi a véleményük. Nem egyszerű néha döntéseket hozni. Vannak életünket teljesen más irányba terelő döntések, illetve vannak nagy döntések a mi életünkben. Mindent el tud engedni ez az ember azért, hogy az az egészen különleges ajándék övé lehessen. És hogy megérje vagy nem éri meg, ez számára nem kérdés. Ő már amikor rátalál, rálel a kincsre, tudja, hogy ez a legdrágább kincs, ez a legértékesebb. Sokkal többet ér, mint bármi, amit ő felhalmozott földi élete során verítékes munkával gyűjtögetve, és valaha, amennyit ő gyűjthet, annál is sokkal többet ér. És örömében megy, testvéreim, és örömmel eladja, mindent átenged, elenged, és az öröme az fokozódik, öröme növekedik, és hite erősödik. Mekkora kegyelem ez, testvéreim, amikor valahogy ebben az örömben tudsz te cselekedni, ebben az öröm meghatározottságában tudsz döntéseket hozni, hogy megtaláltad a kincset. Isten országa ott van a lábad előtt, a talpad alatt. Ásd ki, és légy részese ennek. Vajon nehéz-e, testvérem, nehéz-e, testvéreim, ezt a döntést meghozni? Nehéz-e arra ráhangolódni, hogy erre van a legnagyobb szükségünk végső soron? Mert a földiek azok ma vannak, s holnap nincsenek. Vajon rá tudunk erre hangolódni, hogy ez a lelki ajándék, Isten ország, ami betölti az életünket, és már itt a földön elkezdődik, hogy erre figyeljünk, hogy ez legyen a miénk. És ez az ember úgy tudott dönteni, úgy tudott cselekedni, hogy nem kért véleményeket, tanácsokat, gondolkodási időt, ezek egyáltalán fel sem merültek benne. Mert azt mondja Jézus ebben a példázatban, Isten országa olyan, mint ez a kincs, amiért mindent odaadsz. Ilyen az Isten országa, amiért mindent oda tudsz adni. A legértékesebb, a legdrágább, és ott azonnal megteszed. Nem keresed a kifogásokat, hanem egész egyszerűen engeded, hogy Isten lelke formáljon, és ráhangolódj ezáltal erre az új életszakaszra, a legnagyobb örömre és békességre, és mindenre, amit Isten szándékszik néked, amit Isten

szívét Krisztusnak. Ez a példázat igazából nem ér véget. Mondat végén ott a pont, de nem ér véget, mert hiszem, hogy tovább kell gondolnunk, és mindannyian a magunk otthonában, a maga imacsendjében meg kell fogalmaznunk, hogy kell-e nekünk ez a kincs. Vagy ha már a kincs a tiéd, Istennek hála, akkor hogyan tudsz növekedni abban az örömben? Hogyan tudsz szolgálni mások felé, Isten dicsőségére? Ezeket mind-mind magunkban kell egyen-egyenként letisztáznunk, és válaszokat adnunk Istennek a megszólításaira, Istennek a hozzánk szóló kérdéseire, nekünk kell választ adnunk. Ez a fajta öröm, amiről szól ez a példázat, nem múló öröm, nem olyan fellángolás, ami pillanatnyilag az embert feltüzeli, hanem ez egy olyan belső öröm, ami ott belülről munkálja az emberben a cselekedetet is, a tetteket is, a döntéseket is. Adja az Úristen, hogy ez az öröm, a kincsre való rátalálás öröme minket is mozgasson, indítson, tettekre késztessen, és segítsen növekedni hitben, szeretetben, ismeretben, segítsen elengedni azokat, sokszor minket megkötöző dolgainkat, céljainkat. Segítsen elengedni ezeket, hogy a legdrágább, a legnagyobb öröm legyen a miénk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által, oly csodálatos a te országod, amelyet te tökéletességgel és szeretettel formáltál, amelyet te megalkottál, hogy mi emberek, akik bár méltatlanunk vagyunk bármire is, mégis a te országodnak legyünk a polgárai. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ma emlékeztettél arra, hogy mekkora kincs a te országod, és hogy már itt a földön megtalálható, már itt a földön Krisztusban itt van, elérhető, és bekapcsolódhatunk. Itt a földön a te neved dicsőítésébe, a te országod ezáltal növekedni tud. Jó atyánk, köszönjük, hogy te nem rejtegeted, nem dugdosod előlünk mindazt, ami érték, ami fontos, hanem elénk adod. Nem rejted el, hogy mi ne találjunk rá arra, hanem oda helyezed, ahol vagyunk, ahol munkálkodunk, ahol dolgozunk. Urunk, add, hogy felismerjük a te országodnak szentségét, felismerjük a te szeretetedet, felismerjük a te irántunk való jóságodat mindezekből, amiket teszel mi érettünk. Urunk, tudjuk, hogy te eszközöket használsz, arra nézve, hogy megismerjünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, lehet éppen a férjünkön, vagy a feleségünkön, vagy gyermekeinken keresztül, barátainkon keresztül, szomszédainkon keresztül akarod megismertetni magad. Úrunk, köszönjük, hogy te így is munkálkodsz közöttünk, így is hirdeted a te meghívásodat, a te ígédet, az örömhírt, hogy használod a mi emberi életünket, hogy mások is meglássák és megérezzék, hogy te itt vagy közöttünk, hogy lehet a te dicsőségedre élni, lehet egymás javát előmozdítani. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy a te országod rátalálása, megtalálása nem emberi ügyeskedés, nem emberi intézkedésnek az eredménye, hanem az alázatos munka, szolgálat eredménye, és nem önzőség az, ha valaki rátalál, és mindenit odaáldozza azért, hogy övé legyen, hanem ez a legjobb döntés, hiszen
mindannyian részesülünk belőle,

0: aki rátalál a kincsre, annak az élete tovább fogja sugározni a te országodat, és mások is bekapcsolódnak, talán éppen a családban, talán éppen egy gyülekezet közösségében. Jó atyánk, így imádkozunk és így könyörgünk a te országod növekedéséért, hogy itt már a földön minél többek bekapcsolódjanak, betagolódjanak, belépjenek a te közelségedbe, a te színed elé, a te országodba. Imádkozunk azokért, akik keresgélnek, kutatnak földi kincsek után, imádkozunk azért, hogy rá leljenek a te országod drága kincsére, és ezért mindent elengedjenek, hogy övék legyen a legnagyobb kincs. És imádkozunk azokért, akiknek a szíve kemény, akiknek a szeme el van homályosodva a családságtól, a világ ezernyi kívánságától, hadd olvadjanak meg azok a jégcsapok, hadd a redőnyök a szemről és a homályos látás szűnjön meg, és legyen a te követésed, a te utadon való járás a mindennapjaik része, megújuljon a szívük és hozzátérjenek. Imádkozunk betegjeinkért, otthoni és kórházi betegágyon levőkért, a szenvedőkért, a kiszolgáltatottakért, a nyomorúságban levőkért. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy semmiük sincs, kisemmizettek, koldusok és mindenféle nyomorúságot hordoznak. Urunk, tudjuk, hogy mindenki része lehet a te országod, és mindenki polgára lehet a te országodnak. Így imádkozunk a betegek számára gyógyulásért, a betegágyak mellett szolgálók életére nézve, szeretetért, alázatért, erőért, kitartásért. Imádkozunk jó atyánk, gyülekezetünk közösségért, gyerekekért, ifjakért, megvénhettekért. Imádkozunk azért, hogy tudjunk növekedni, egymás hitáltal épülni, tudjunk a te országod megtalálásában növekedni, és másokat is hozzád vezetni, mert te nálad mindenki számára van hely, van örömforrás, amit te bőséggel kínálsz mindannyiunknak. A Krisztusért kérünk, így tekints le miránk, és hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Csendesedjünk el és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdettem a keresztény gyülekezetnek a felsejes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. A mai vasárnap köszöntjük júliusi ünnepeltjeinket, a hirdetések után fogadjátok szeretettel köszöntésünket Varga István és Fazakas Ádám szolgatársaim előadásában. Egy kis zenés virágcsokor lesz számunkra mindannyiunk megörvendeztetésére. Isten segedelmével és a polgármester hivataltól elnyert pályázati összeg által folytatni szeretnénk a templomi nyilászárók cserét. Tavaly egy nagy-nagy munkálat valósult meg, Istennek hála. Idén lehetőségeinkhez mérten a toronyajtót és az iroda helyiséghez, parókia feljárathoz tartozó ajtókat, illetve az orvosi szoba ajtaját szeretnénk kicserélni. Ez 7 ajtót jelent számszerűsítve. Sajnos a pályázati összeg nem fedezi ezen munkálatokat. Időközben újabb drágulás történt, mind a munkadíj, mind az anyag, nyersanyag beszerzése terén. A ti áldozatos szeretetetekbe ajánlom ezt a szolgálatot, ezt a munkát, ezt a tervet, adományt, dobozt helyeztünk el a templom kijáratához. Persze nyugtát is tudunk adni a személyesen átadott vagy elküldött adományok során, banki utalás is lehetséges. Isten áldása legyen adakozó testvéreink életén, tudván azt, hogy jobb adni, mint kapni, és a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. Köszönjük adományaitokat! Diakoni Perse is a megszokott helyen van, ezzel a szeretett szolgálat fenntartását és a diakonus szolgálatának az anyagi hátterét szeretnénk továbbra is biztosítani. Többször hirdettük a kirándulást, a gyülekezeti kirándulást is, mely most már nagyon közel van, hiszen szombaton, augusztus 5-én szeretnénk kirándulni a terveink szerint Zsibó, Nagybánya, Koltó és Magyar Lápos főbb megállóhelyek érintésével. Ebéd Kolton lesz, és az irányár 110 lej az ebéddel együtt. Ma estig lehet még jelentkezni, és az indulás szombat kora reggel 7 órakor lesz a templom elől. És még két rövid hirdetés. A Kolozsvár Törökvágási Egyházközség Presbitériuma állást hirdet gondozói, karbantartói munkakörre augusztus 1-i kezdéssel. Lehet jelentkezni a lelkészi hivatalukba, illetve annak telefonszámok is, akit érdekel, nyugodtan szóljon, szívesen továbbítom az elérhetőségeket. Illetve a Fébi Idősek Otthona vezetősége állást hirdet egészségügyi, asszisztensi, idősgondozói és takarítói munkakörre. Itt is vannak elérhetőségek, telefonszámok, akit érdekel, szívesen továbbítom, illetve átadom ezeket az elérhetőségeket. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számban itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számban itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek.
1: Mit csinál a lány? Lógatja magát, ugye a hintaágyon, de valami fontos még van ott a hintaágyon, mert ugye így is lehet nyáron pihenni, hogy árnyékban hagyunk, de valamit még csinálunk, valami fontos. A könyv, nagyon ügyesek, hogy a könyv van a kezdetben, ami igazi kint lehet, ugye megbeszéltük, hogy nem csak úgy lehet lapozni, meg üvölni, hogy mindenről elfelkezünk, hanem még néha lehet olvasni is. Jó, olvasod el. Te is sem akarod, amit oda is tudnám? Mit mondtál oda? Meg kell elmondani? Szeretek nyaralni is? És a jegesmerdőket, nem mindenki szeret a jegesmerdőket, igen, olvasod el az igét, amit a jó nagyba kírtunk, hogy a könyvecskéből lássuk.
2: Hasonlóan mennyek ország aztánkor fölben elrejtett kincset, amelyet az ember miután megtalált erre, egy körömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a számkortodat. Máté 13.40.
0: Köszönöm. Ti is ugyanazt tanulnám. Az ünnepeltek köszöntése szinte a gyerekek bemutatkozása után szinte kimaradt, annyira pörög az életünk. De még időben észleltem, hogy nem szabad annyira sietni, hiszen a köszöntés még nem történt meg. Szeretnék köszönteni még egyszer, mondom, a júliusi ünnepeltjeinket, születésnaposokat, névnaposokat, házassági évfordulókat, ünneplőket. Gyorsan felolvasom a nevüket, és addig előkészülnek a zenei műsorra a munkatársak. Diószegi Erzsébet, Csiszár Norbert, Víg Andrea, Kozma Éva, Laci Zoltán, Laci Enikő, a júliusokat, bocsánat,
3: Fazakas Erzsébet, Katalin, Bikali, András, Henc, Elemér, Ozsvád, Barbara, Alemoriánu, Szorin, Alemoriánu, Kriszta, Kalló, Eszter, Széke, Rozália, Diószegi, Rozália, Jakab, Attila, Csete, Ildika, Tasnádi, Erzsébet, Molnár, Emese, Szilágyi, Ferenc, Koszorús, Judit, Varga, Sándor, Lőrinc, Anna, Velikán, Anna, Gál, Tibor, Ifjabb, Szabó, József, Barta, Borbála, Barta, Attila, Ruzsakis, István, Kutos, Réka, Véliápál, Ilona, Varga, Róza, Rob, Katalin, Miszti, Hajnal, Jakab, Anna, Mária, Szirágyi, Judit, Trinfúj, Ágnes, Túros, Rozália, Nagy, Julianna, Erkedi, András, György, Irma, Bálint, Robert, József, Kömpián, Magda, Gáspár, Rozália, Szőke, Zoltán, Balázs, Éva, Zágonyi, Szabó, Sándor, Téglás, Adriána, Téglás, Noémi, Nagy, Attila, Nagy, Júlia, Nagy, Miklós, Benkő, Attila, Brudáska, Renáta, Csegezi, Attila, Fazakas, Csilla, Fülöp, Ilona, Bank, Andrada, Runkán, Ilona, Török, Irma, Kun, Zoltán, Király, Julianna, Kiorán, Ákos, Burgus, Bernadett, Vér, Ferenc, Fogarasi, Brigitta, Gergely, Katalin, Vér, Tamás, Dávid, Orockai, József, Tokai, Csaba, Barnabás, Lázár, Erzsébet, Szabó, Miklós, Kis Enikő, Kelemen, Enikő, Nyeste, Tímea, Bogyó, Mihály, Tóth, Andrea, Kozi, Erzsébet, Illés, Enikő, Szilágyi, Emma, Kozma, Mária, Rád, Bettina, Nagy, Noémi, Butyka, József, Török, Kinga, Melinda, Fülöp, Júlia, Balla, Rihárd, Szász, Noémi, Györfi, Krisztián, Redler, Adrien, Szabó, Dominik, Pálfi, Szidónia. 96 ünnepelt van. Isten étessen mindenkit, és akkor jön a zenei kis köszöntő műsor.
4: Tisztelettel köszöntünk mindenkit, és a mai alkalomra Mozart házi bírón korrupszát fogjuk ezzel. Egyedül szóló gyertek, Isten, gyertek, most testvére.

0: Köszönjük szépen! És az ünnepeltjeinket is nagy szeretettel hívjuk és várjuk az áldás utáni, Isten tisztelet utáni szeretet vendégségre.
1: Most pedig keresztény testvéreim, énekeljük Isten dicsőségére a 480. számú énekünknek az első, második, illetve negyedik szakaszát. 480. énekünknek az első, a második és negyedik szakaszát énekeljük. Testvérek, menjünk bátran!

Végezetül gyertek, tegyük vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül áldásra várva a testvéreim, énekeljük a 482. számú énekünket, annak első két szakaszát. 482. számú énekünknek első két szakaszát énekeljük, velem vándorol utamon Jézus.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istenek szeretete és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ábru Deán szerint augusztus 4-e és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a szenátus. Ilija Bolozsán, ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, fegyverszüneti kormány alakítása. Tüntetnek a juhászok. Az Állategészségügyi Hatóság vezetésének lemondását követelik. Hívek nélkül hátszegi műemléktemplomot fogadtak örökbe a fekete gyarmati reformátusok. Most pedig következzenek a részletek. Mircea Ábru Deán szenátusi elnök tegnap bejelentette, hogy egy újabb rendkívüli ülésszakra hívta össze a felsőházat, az augusztus 4-e és 6-a közötti időszakra, a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló törvénytervezet elfogadására. A Facebook bejegyzésében Ábru Deán emlékeztetett, hogy a biodiverzitási stratégia jóváhagyása az országos helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú mértföldköve, amelynek teljesítésével mintegy 1 milliárd euróhoz jut hozzá Románia. A szenátus ma 4 órától is tart egy plenáris ülést. Ezen a helyreállítási terv más mértföldköveihez kapcsolódó törvénytervezetekről is szavaznak, amelyeket a képviselőház szerdán elsőházként fogadott el. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ elnök által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találnia. Hangsúlyozta azonban, hogy bár nem bízik a szociáldemokrata pártban, amely szétverte a kormánykoalíciót. Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként, amely élvezi a parlament támogatását, vagy politikai kormányként, fogalmazott Bolozsán addigi 24 televíziónak adott tegnapi esti interjújban. Ilija Bolozsán szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ezek az intézkedések csökkenthették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna, jelentette ki. Nem gondolták meg magukat a juhászok. Ma az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság bukaresti székhelye elé vonulnak, hogy a vezetőség lemondását követeljék. Mint mondják, betelt náluk a pohár, és határozottan elutasítják a kiskérődzők pestis elleni kötelező védőoltásokat. Más megoldás ugyanakkor egyelőre nem látszik. Az élőállat export újraindításához be kellene oltaniuk az állatokat. Ennélkül a kivétel továbbra is zárolva marad, ami sokuk számára az azonnali csődöt jelenti, számol be az Observatoro News. A gazdák az ígéretüknek megfelelően elindultak a főváros felé. Egyesek autóval, mások buszokkal utaznak Bukarestbe. Az állattenyésztők mindegyikének be kellene oltatni a nyáját ahhoz, hogy Románia újraindíthassa az élőállat exportot. A juhászok közül azonban senki sem nézi jó szemmel a vakcinázást. 6 éve az utolsó református hívek is itt hagyták a földi létet a Hunyad megyei Nagypesténben. Azóta sincs, aki gondját viselje a hátszegi település műemléktemplomának. Július folyamán az Arad megyei Fekete Gyarmat református gyülekezetének férfiköre közösen kitakarították a templomkertet az elvadult növényzettől, lebontották a veszélyesen dűledező kerítést, közben a délerdélyi magyarság évszázados történelmével szembesültek, sőt, még római kori köveket is találtak. Nemes Emil fekete gyarmati lelkivászol a krónikának elmondta. Lehanguló látvány az elhagyatott templom, viszont Istenháza akkor is megérdemli a gondoskodást, amikor már nem szól benne az Isten tisztelet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel könyve 11. részének 32. verse.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részének 7. és 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus. Egy kis keresztény közösségnek, akik egy nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

Harmadik rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is, hitükben egymást támogatva, megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergőr recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás, a maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd, gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja, és olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada, övé a főszerep. Szája lármás, magabiztos, lehengerlő, de ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanuknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme. Ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. És a nehéz, viharos útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt élték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon. És nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Szembenézni a tényekkel című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szembenézni a tényekkel. Ha kibúvót keresünk, minden magyarázat megfelel. Nagyon túlsúlyos volt. Régóta le kellett volna már fogynia, legalábbis az orvosa szerint. Reggel megint a mérlegre állt. Leolvasta mutató állását, aztán hosszasan tanulmányozta a testsúly és a testmagasság arányát tartalmazó táblázatot. Mikor ezzel elkészült, aggodalmas képpel fordult a feleségéhez. Hát ez szerint a táblázat szerint körülbelül 15 centivel magasabbnak kellene lennem. Ezt alig ha fogod valaha is elérni, válaszolta az asszony. Valami más lehetőséget kell találnod, ha ügyelni akarsz az egészségedre. Igen, teljesen igazad van, mondta a férj, és még aznap eladta a mérleget.

Ne légy fölötté bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? A Prédikátor könyve 7. részének 17. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szembenézni a tényekkel című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Játékom, add már a játékom, add már, add már. Add már a játékom, add már, add már. Add már a játékom, add már.

Gál Éva emese. Szó. Csoda a szó, mert az, amit jelent, újra születhet benne végtelenszer. Oly időtlenné váltja a jelent, hogy túléli vele magát az ember. De ehhez kell a teljes gondolat, az értelem fegyelme, szárnyalása, melyben a szó az állandó marad, a csillagok útját teremtő pálya. De jaj, ha a szó szakad, megreped, ha önmagát is kimondani gyenge, és teljesség helyett csak részletet ruház a menekülő végtelenre. Mert csillagok pályái hajlanak, kisiklanak, ütköznek égitestek, s a galaxis, a széthult gondolat csak temetője lesz az értelemnek. Ha nem írja ki körívét a szó, hogy kerenghessenek benne a fények, a teljesség meg nem csonkítható büntetlenül, még benne ring az élet. A bomlás elkezdődött, a szavak satnyulása kísérti meg a káoszt. Se nyelv, se hit, se világ nem marad egész, hogyha hűtlen lesz önmagához.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Görbe és a tündérek. Ír népmese. Élt egyszer a Galti hegyek tövében egy kicsike ember. Görbének csúfolták, mert akkora púpot hordott a hátán, mint valami domb. Az igazi nevét már maga is elfeledte rég. Az emberek féltek tőle. Azt suttogták, hogy a tündérek gyermeke, vagy talán az ördögi vadéka azért olyan csúf. Messzire kerülték, pedig Görbe jóságos ember volt. A légynek sem tudott volna ártani. Naphosszat a kunyhójában ült, és vesszőkosarakat font. Néha fogta a kosarait, és elindult a kahiri vásárba. Egyszer, mikor jó napja volt a vásárban, mert eladta az összes portékáját, fáradtan ballagott hazafelé. Ahogy ment, mendegélt, egyre nehezebbnek érezte a púpját. Már alkonyodott, de még mindig egy jó gondolatnyi távolságra volt hazúról. Leült az út szélére, és elbóbiskolt. Furcsa dalocska hangjaira riadt fel.
2: Hétfőked, hétfőked, hétfőked.
1: Hallatszott valahonnan. Görbe magas kántáló hangokat hallott, aztán a hangok elhallgattak, majd kisváltatva kezdték.

Görbe még sohasem hallott ehhez fogható dallamot. Erősen fülelnie kellett, annyira finoman énekeltek az egymásba szövődő kicsiny hangok. Még a lélegzetét is visszafojtotta, nehogy egyetlen szótagot is elhalasszon. Mikor már úgy érezte, eleget hallott, óvatosan feltápászkodott, és lopva elindult, mert tudni akarta, honnan jönnek a hangok. Hát látja ám, hogy tündérdomb áll a közelben, csak nagy levertségében nem vette észre, mikor idefele tartott. Közelebb ment, lehasalt a fűbe, fülét a földre tapasztotta, úgy gyönyörködött a domb belsejéből felszálló énekben. Hamarosan mégis elunta a fülelést, mert a kicsiny hangok egyre csak ugyanazt hajtogatták. Szomorú dolog ez, hogy más se tudnak, csak ezt a hétfőkeddet, gondolta magában. Aztán egyszer, mikor a hangok épp elhallgattak, hirtelen közbe kiáltott: hétfő, kedd és szerda! Hirtelen csöndett. Görbe egészen megszeppent a saját merészségétől. És akkor egyszerében megnyílt a domb oldala, és csodálatos látvány tárult a szeme elé. A domb belsejében fényes palota díszes terme bújt meg, a teremben számtalan, pompásabbnál pompásabb ruhába öltözött aprócska tündér állt, és mind őt bámulta. Ekkor a picinke trónszékéről felállt a tündérek királya, odalépkedett Görbéhez, hálásan megrázta a kezét, és lelkendezve így szólt: hát csodálatos, amit énekeltél, hogy nekünk ez nem jutott eszünkbe. Ki vagy te, aki ilyen szép verssel ajándékoztál meg bennünket? Görbének hívnak, suttogta szégyenlősen a kis kosárfonó. Megtiszteltetés, ha örömet okozott nektek az én ostoba kis toldásom. Ne szerénykedj, Görbe! Nagy költő vagy te! Nagyobb, mint közülünk bárki! Kérlek, tarts velünk, lakomázzunk! Görbe örömmel csatlakozott a tündérekhez. Belépett a domb belsejére, mire a domb azonnal bezárult mögötte. A tündérek kérlelték, hogy énekeljen még nekik, és a dalait hallgatva egyre vidámabbak lettek. Egész éjszaka ropták a táncot. Hajnalban maga Görbe is beállt közéjük, és boldogan táncolt, mert soha életében nem táncolt még annak előtte, mert soha senki nem hívta meg a táncba. Reggel aztán, mikor vége lett a bálnak, és a tündérek elpihentek, a király Görbéhez lépett, megfogta két kezét, és így szólt hozzá: kedves Görbe, hálából, amiért ilyen szépséges énekekkel ajándékoztál meg bennünket, megszabadítalak a púpottól. Görbe meg sem köszönhette a tündérkirály jóságát, mert abban a pillanatban már érezte is, hogy a púpja leválik a hátáról. Felegyenesedett, és láss csodát. Olyan magas lett, mint a többi ember. Be is verte a fejét a díszes terem mennyezetébe, és úgy fejbe kólintotta a boldogság, hogy ájultan esett össze. A nap már magasan járt, mikor magához tért. A tündérdomb tövében hevert, nyulak ugrándoztak körülötte, és tehenek legeltek a fűben. Eszébe jutott, mi történt vele, és nyomban a vállához kapott, hát ha csak álmodta az egészet. De a púp tényleg eltűnt a hátáról. Felállt, jól esőt nyújtózkodott. A tündérek jóvágású embert varázsoltak belőle, ráadásul új ruhába is szépen felöltöztették. Senki sem ismert hát rá a hazafelé vezető úton. S a szomszédai még sokáig erősen kételkedtek benne, hogy valóban Görbével van-e dolguk. Történetének hamar híre ment a környéken, és egy reggel beállított hozzá egy öreg asszony. Hallottam, mit rólad pusmognak, mondta Görbének. Van nekem is egy púpos fiam, gondoltam, ha elbeszéled, miként esett veled ez a csoda, talán mi is megpróbálhatnánk eltüntetni azt a szörnyűséget a válláról. Görbe jó ember volt, szívesen elmesélte hát, mi történt vele a tündérek dombjánál. Az öreg asszony megköszönte a jóságát, sietett haza a fiához, Bolond Jankóhoz. Ez a Bolond Jankó visszataszító alak volt, piszkos és rossz természetű, egészen más, mint Görbe. Még ahhoz is lusta volt, hogy gyalogoljon. Az asszony nagy nehezen felszuszakolta egy szekérre, és elindult vele a tündérdombhoz. A fiú meg egész úton pörölt az anyjával, hogy minek ráncigálja, adjon neki békét, meg hogy ő nem hisz az ilyen ostoba mesékben. Mikor megérkeztek, az asszony a domb aljába kiborította a fiát a kocsiból, és ott hagyta, de előbb még elmagyarázta neki, mit kell tennie.
Az meg hitte is, meg nem is, azért megjegyezte, amit az anyja mondott neki. Leszállt az éj. Bolond Jankó meghallotta a tündérek énekét, ami most, hála görbének, még sokkal szebb volt, mint annak előtte. Hétfőket, hétfőket, hétfőket, nisszerda. Jankó soha nem szeretett énekelni, de még mást hallgatni sem. Nem is tudta, mitől lenne szebb és gördülékenyebb egy dallam. Hitte is nem is, amit az anyja mesélt. Azt azért mégis szerette volna, ha eltűnik a hátáról a púp. Meg sem várta hát, hogy a tündérek többször elénekeljék a dalt, bekiabált a domb belsejébe. Hát a csütörtökkel meg a péntekkel mi lesz? Gondolta, ha görbe egyetlen napnyi toldása jó volt, ez a két nap még jobban tetszik majd a tündéreknek, így nem csak a púpjától szabadulhat meg, hanem majd új ruhát is kap, és még pénzt is kérhet tőlük. Ám alig hagyták el a száját a szavak, egyszerűen hatalmas erő rántotta be a domb belsejébe, és haragos tündérek sereglették körbe. Mi ez az égtelen rikácsolás? Kiabálták. Ki merészel belerondítani az énekünkbe? Elébe toppant a tündérek királya is. Bolond Jankó, légy átkozott, amiért nem átaltál belezavarni a mulatságunkba, hogy haragunkra mindig emlékezz a hátadra, a púpot tetejében még egy púpot ragasztunk. Azzal 20 markos tündérlegény előrántotta görbe púpját, és Bolond Jankó vállára tapasztották ezt a púpot is. Akkor a tündérek fogták, s kipenderítették a palotájukból a megrettent fickók. Másnap reggel az anyja talált rá a szerencsétlen fiúra a domb tövében. Kétszer akkor a púp terepélyesedett a hátán, mint annak előtte. Mi történt veled, édes fiam? Borult rá az asszony sírva, de Bolond Jankó mukkanni sem mert. Annyira félt, hogy a tündérek még egy harmadik púpot is raknak a hátára. Az anyja meg a fiú nagy nehezen felkászálódott a szekérre, és szomorúan mentek haza. Az emberek összesúgtak a hátuk mögött, és vadul hányták magukra a keresztet. Jankó hátán ott égtelenkedett a rút bizonyíték, hogy a tündérekkel találkozni bizony nem tréfa dolog. Aki nem beszél velük kellő tisztelettel, annak életre szóló kínnal keserítik meg a napjait.

káposzta föltek, rettegett káposztási a lépeget. Hatodik bokrász, s hetedik tilosi, róla mekegik, hogy nincsen.

Sajtár ódolog, az a hír járja róla, hogy farkas kézben is mekegett, s félfüle akkor ott veszett, félfüle árán

bőriben, nem hogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen. Kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

0: Krumpli.
1: Tanári kari karika, papíri pari paripa. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári kari karika, papíri pari paripa. Tanári kari karika, papíri pari paripa.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.